0: Come on. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah.
1: Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

Best FM.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best
1: FM. Ladies and gentlemen, as you know, we have something special down here at Birdland this evening. A recording for Blue Note Records.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en. Lemondott miniszteri jelöltségéről Melétei Barna Márton. Mintegy 430 áruházban szervez gyűjtést az Élelmiszerbank. Napos meleg időnk lesz hétvégén. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. Mégsem lesz igazságügyi miniszter Melétei Barna Márton. A Tiszapárt jogi igazgatója közölte, nem szeretné, hogy családi kapcsolata árnyékot vessen az új kormány hitelességére, ezért visszalépett a jelöltségtől. Melétei Barna Márton, Magyar Péter sógora. A leendő kormányfő elfogadta a döntést, és azt mondta, szerinte kiváló miniszter lett volna, munkájára pedig továbbra is számítanak országgyűlési képviselőként. Az új igazságügyi miniszter jelöltet ma jelenti be. A német írásbelivel folytatódik ma az érettségi. Középszinten több mint 10 000, emelt szinten mintegy 3 000 adnak számot tudásukról. Tegnap rendben lezajlottak az angol írásbelik is, nagyjából 76 000 vizsgáztak. Középszinten a szövegértési feladatoknál témaként szerepelt például az ételfestékek használata vagy Monet festészete. Gyűjtést szervez a rászorulóknak a Magyar Élelmiszerbank. Ma délutántól holnap estig országszerte 240 település több mint 430 áruházában várják a tartós élelmiszer felajánlásokat. A cél, hogy legalább 50 000 rászorulónak segítsenek, mondta rádiónknak Nagy György András, az Egyesület külső kapcsolatok igazgatója.
2: Bármilyen hűtést nem igénylő élelmiszer nagy segítséget jelent, például konzervek, említhetném a kekszeket, ríst, valamilyen öntetett, feltétet. Ezekből a felajánlásokból mi 3 és 5 kiló közötti csomagokat fogunk összeállítani, és az egyes áruházak környékén működő karitatív szervezeteknek a segítségével az adott térségben fogjuk eljutatni rászorulókhoz, például idős gondozó központokba, vagy családsegítő szolgálatokhoz, gyermekvédelmi intézményekbe, akár hajléktalan ellátó intézményekbe, de fog belőle jutni fogyatékkal élő embereknek is, és a legkisebb településen élő embereknek is.
1: A második legszárazabb április volt az idei Magyarországon 1901 óta, közölte a Hungaromet. Országos átlagban alig több mint 4 mm-nyi eső hullott, ez az érték 90%-kal alacsonyabb az elmúlt 30 év átlagánál. A hőmérséklet eközben átlag közeli volt. Északkeleten, keleten még jöhetnek záporok, de a legtöbb helyen a felhők mellett már sok napsütésre készülhetnek. Este aztán újra befelhősödhet. A hőmérséklet 21-26 fokig emelkedik. Holnap nyugat felől szakadozni kezd a felhőzet, ismét sokat süthet a nap, néha azért lehet zápor, zivatar. Délután 21-27 fokot mérhetünk. Vasárnap megint sok napsütésre lehet számítani, felhőkkel elvétve alakulhat ki zápor, 24-28 fok várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Best FM.
1: Best FM. A legjobb zenék.
2: Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel. Ha szél leszemben szaladok, én a...

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.
1: Egy régi fénykép úgy döntött, hogy földre hull.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Zalaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Ma van a Magyar Fagyi Napja. Másfél óra alatt rabolt ki több embert egy férfi. Elindult a szavazás az év tesi tanára címért. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. május 8-a van, péntek. Ma van a Magyar Fagyi Napja. Ebből az alkalomból az eseményhez csatlakozó cukrászdák országszerte különleges ízekkel és egyedi akciókkal várják a vendégeket. Sok helyszínen családi programokkal és kóstolókkal is készülnek. Tudtuk meg Nebehaj Vandától, a szervező Élmény és Szakértelem Magyarország Alapítvány kommunikációs vezetőjétől.
2: Magyarországon erős kultúrája van a fagylaltnak, bár sokan ugye Olaszországot gondolják a fagylalt igazi otthonának, és a magyar emberek nagyon szeretik. Fontos az élmény, mert a sétálunk közben, beszélgetünk közben össze tudja kötni így az embereket. Egy ünnep a Magyar Fagylalt Napja, ünnepeljük azt, hogy csodálatos cukrászdáink, fagylalt készítőink vannak, olyan minőséget adnak nekünk, ami világszinten is egyedülálló, és a számos díjazásunk is bizonyítja. Mindamellett meg az együttlét, a barát és a család ünnepe is.
1: Letartóztattak egy 21 éves tófeji férfit, aki rövid idő alatt több embert is kirabolt Zalaegerszegen. A gyanú szerint május 1-én este három sértettől vett el pénzt erőszakkal vagy fenyegetéssel. A férfi a dísztéren és a vasútállomás közelében támadt áldozataira. Egyiküket fellökte, másokat késsel fenyegetett. A rendőrök a zalaegerszegi rendőrkapitányság épülete előtt fogták el. A gyanúsítottal szemben rablás, lopás és kábítószer birtoklás miatt indult eljárás. A bíróság elrendelte a letartóztatását, írja az AOL. Zalai jelöltekre is voksolhatunk az idei az év kedvenc tesi tanára választáson. Az összesen 11 ezer jelölésből megyénként és kategóriánként maximum 5-5 kiválasztott főre adhatjuk le szavazatunkat. A kezdeményezéssel azokat a testnevelő tanárokat szeretnék elismerni, akik kiemelkedő szerepet vállalnak a gyerekek egészséges életmódra nevelésében. Olvasható a kiírásban. Zalából a többi közt Alsónemesapáti, zalaegerszegi, nagykanizsai, csesztregi, tótszerdahelyi, pacsai, zalalövői és egervári szakemberekre voksolhatunk május 11-éig. Egyszerűbb, gyorsabb és zöldebb lett a NAV az elmúlt években. A fejlesztéseknek köszönhetően már online leadható a legtöbb bevallás és nyilatkozat, amit digitálisan ellenőriznek, így gyorsabb és egyszerűbb az ügyintézés. Ráadásul már papírt sem kell használnunk, mondta rádiónknak Linzmeier Szilvia, a NAV kommunikációs főosztályának vezetője.
2: Az elmúlt évek digitalizációjának köszönhetően éves szinten 100 millió tonnás nagyságrendű a papír megtakarítás a NAV-nál. De ehhez még hozzá kell adnunk azt is, ami a vállalkozásoknál, illetve a magánszemélyeknél keletkezik. A legtöbb szolgáltatásunk online szolgáltatás, ami könnyebb, egyszerűbb, gyakorlatilag a NAV dolgozik helyettük, még papír sem kell használnunk.
1: Új korszerű műtéti eljárást alkalmaztak az Alavármegyei Szent Rafael Kórház szakemberei egy érszűkületben szenvedő betegnél. A beavatkozás során katéteren keresztül jutottak el az érintett szakaszhoz, ahol egy speciális fedett fémhálót helyeztek be az ér kitágítására. Az eljárás minimálisan invazív, vagyis nem igényel nagy feltárást, így a betegek gyorsabban felépülhetnek. Az orvosok szerint a módszer hatékonyan segíti a vérkeringés helyreállítását és csökkenti a későbbi szövődmények kockázatát. A műtét sikeres volt, a páciens néhány napon belül elhagyhatja a kórházat. Olvasható az egerszegihírek.hu-n. Zalai jelöltekre is voksolhatunk az idei az év kedvenc tesi tanára választáson. Az összesen 11 ezer jelölésből megyénként és kategóriánként maximum 5-5 kiválasztott főre adhatjuk le szavazatunkat. A kezdeményezéssel azokat a testnevelő tanárokat szeretnék elismerni, akik kiemelkedő szerepet vállalnak a gyerekek egészséges életmódra nevelésében. Olvasható a kiírásban. Zalából a többi közt Alsónemesapáti, zalaegerszegi, nagykanizsai, csesztregi, tótszerdahelyi, pacsai, zalalövői és egervári szakemberekre voksolhatunk május 11-éig. Évtizedek óta nem látott pusztítást végzett a május elsejei fagy az alföldi szőlőkben. Sok helyen mínusz 5 fokig süllyedt a hőmérséklet, emiatt volt, ahol teljes ültetvények fagytak el. Mondta rádiónknak Fritman János, a hegyközségek nemzeti tanácsának elnöke, aki hozzátette azt is, hogy a károk felmérése folyamatban van.
3: volt már Fagykár májusban, még ugyebár Orbánnak az utolsó fagyos nap, akkor is volt már kár, de ilyen mértékű légyák, hogy 80 halány éve, én akkor azért nem éltem még, de nem volt. Egy bírók nézik meg, hogy mennyi kell nekik leadni a jelentést. Most áfél majd az új minisztérium, meggyőzésem az uniós támogatással lehet ekkora mértékűt, mert brutális. Én úgy gondolom, átlagban lehet, mert 100 kéve, a Pisa melletti rész ott is van valamennyi, de ott kevesebb. Gyümölcs, szőlő termelés, sok helyen a kukorica is megfagyott.
1: Elkészült és már használható az új híd Zalaegerszegen az Alsóerdő felé vezető forgalmas kerékpárúton. A régi elkorhadt faszerkezetet teljesen elbontották, helyére korszerű, acélszerkezetű átkelő került. A szakaszt egész évben sokan használják, különösen tavasszal, amikor sokan indulnak sétálni vagy kirándulni a környéken. A fejlesztés ezért is vált időszerűvé, hiszen a korábbi javítások már nem nyújtottak tartós megoldást. Az AOL azt írja, amint egy 14 millió forintos beruházás önkormányzati forrásból valósult meg. A munkálatok során nem csak a hidat építették újjá, hanem a csatlakozó járdaszakaszt is felújították, és a környező korlátokat is rendbe tették. A városvezetés szerint az új átkelő így biztonságosabb közlekedést biztosít a gyalogosok és a kerékpárosok számára. Folyamatosan érkeznek a charterjáratok a Hévíz-Balaton Airport repülőtérre, ezzel hivatalosan is elindult a szezon. A németországi Dresdából már rendszeres a forgalom, a következő időszakban pedig további járatok is várhatók. A kínálat bővülésével hamarosan Törökországgal is elérhető lesz a közvetlen légi összeköttetés, ami újabb lehetőségeket nyit a térségből utazók számára. A repülőtér az elmúlt időszakban jelentős fejlesztéseken esett át, ennek köszönhetően nőtt a kapacitása, és az áruforgalom is számottevően bővült. Írja az AOL. Könnyebb visszaélni a személyes adatainkkal. A mesterséges intelligencia fejlődésével ugyanis a manipulációs lehetőségek is szintet léptek. Erre hívta fel a figyelmet rádiónknak Tóth Judit Lenke, adatvédelmi és adatbiztonsági szakjogász, aki hozzátette, hogy nem magát a technológiát, hanem az azzal való visszaélést kellene szankcionálni.
4: A személyes adatok újraértelmeződnek. Ugye már nem csak azt számít adatnak, amit tudatosan megosztunk magunkról a közösségi média felületeken, vagy ugye mások felhasználnak rólunk, hanem amit gyakorlatilag egy AI-jal sikerül legenerálni másodpercek alatt. Ez teljesen új kockázatot jelent adatvédelmi szempontból. Mert hogy már nem csak az általunk megosztott információ az, ami rendelkezésre áll, hanem ugye ezt másodlagosan föl lehet használni, tovább lehet osztani, és ugye a személyes adatból egy másik, egy sokkal távolabbi személyes adatot lehet belőle generálni.
1: Balesetet szenvedett egy túrázó Zalaegerszegen a tévétorony közelében, egy nehezen megközelíthető meredek erdei szakaszon. A sérült nem tudott saját erejéből kijutni, ezért a Zalavármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság tűzoltói a mentőkkel közösen siettek a segítségére. A szakemberek speciális hordát segítségével hozták fel a sérültet a lejtős területről, majd átadták a mentőknek. A beavatkozás gyors és összehangolt munkát igényelt a nehéz terepviszonyok miatt. Írja az AOL. Helikopterrel próbálták megvédeni a termést a fagy ellen egy zalaszántói gyümölcsösben. A május 1-ére virradó éjszakán -2 fok alá süllyedt a hőmérséklet, ami védekezésre kényszerítette a termelőket. A Heliforce helikopterét vetették be, amely a melegebb felső légrétegeket keverte össze a hideg levegővel, így csökkentve a fagykárt. Szükség esetén füstöléssel is védekeznek, amely védőréteget képez a növények felett. A termelők szerint a kiesés elkerülhetetlen, de bíznak benne, hogy a termés nagy része megmarad, és jó minőségű gyümölcsöt tudnak majd betakarítani. Olvasható az AOL-on. Térségünkben alapvetően meleg, koranyárias idő várható. A nappali hőmérséklet többnyire 23 és 27 fok között alakulhat. A hétvégén sok napsütésre lehet számítani, bár a gomoly felhők időnként megnövekednek, és a légkör fokozatosan instabillá válik. Elszórtan záporok és zivatarok is kialakulhatnak az elkövetkezendő napokban, főként a délutáni és esti órákban.
0: A Best FM-et megtalálja az interneten is. www.bestfm.hu www.bestfm.hu A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
5: Hello, jó reggelt kívánok, május 8-án pénteken, kezdjük együtt a napot, és ébredj velem, énekli nem sokára Barry, de csak Timbaland és Carrie Hilson után, jön a The Way I Are, és jöhet üzenet, Viber üzenet, de hívni is lehet a 0620-55-55-155-öt, 4 perc múlva 4:07, jó reggelt, sok boldogságot a névnapos Mihályoknak és a szülinaposoknak is, Max M. Levente vagyok.
0: Best

0: Ezt a film a legjobb zenék. A péntek reggel sok helyen párával indul, 7-13 fok van, napközben 20-26 fokot mérhetünk, napos felhős idő, egy-egy utó záporral, főleg keleten. Erre készülhetünk, na de hogy mi vár ránk hétvégén, az is kiderül mindjárt, rögtön fél hét. Jó reggelt, jó utat, jó készülődést kívánok. Hamarosan folytatjuk, méghozzá Calabriában.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM. 88.9 Best FM.

0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.
2: Szóltam, figyelj, szíszed a tánc. Felkap téged, itt sem vagy már.

0: Balaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Gyűjtést szervez a Magyar Élelmiszerbank. Száguldó autóst fogtak Zalában. Hévíz nyerte a Zalavár megyei kupát a Zete arénában. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Gyűjtést szervez a rászorulóknak a Magyar Élelmiszerbank. Ma délutántól holnap estig országszerte 240 település, több mint 430 áruházában várják a tartós élelmiszer felajánlásokat. A cél az, hogy legalább 50 ezer rászorulónak segítsenek, mondta rádiónknak Nagy György András, az Egyesület külső kapcsolatok igazgatója.
2: Bármilyen hűtés nem igénylő élelmiszer nagy segítséget jelent, például készétel konzervek, említhetném a kekszeket, díst, valamilyen öntetet, feltétet. Ezekből a felajánlásokból mi 3 és 5 kiló közötti csomagokat fogunk összeállítani, és az egyes áruházak környékén működő karitatív szervezeteknek a segítségével az adott térségben fogjuk eljutatni rászorulókhoz, például idős gondozó központokba, vagy családsegítő szolgálatokhoz, gyermekvédelmi intézményekbe, akár hajléktalan ellátó intézményekbe, de fog belőle jutni fogyatékkal élő embereknek is, és a legkisebb településen élő embereknek is.
1: Jelentősen túllépte a megengedett sebességet egy autós Murarátkán. A rendőrök egy Alfa Romeo-t mértek be, amely a megengedett 50 km/h helyett 134-jel haladt át a település belterületén. A sofőrt a helyszínen megállították, és 468 ezer forintos bírságot szabtak ki rá. Emellett 8 büntetőpontot is kapott. A Zalavár megyei rendőrfőkapitányság közleményében ismét felhívta a figyelmet arra, hogy a gyorshajtás a közúti balesetek egyik legfőbb oka, és mások életét is veszélyezteti. A vármegye idei sebességrekordja továbbra is 143 km/h egy 50-es szakaszon. A Hévíz SK nyerte a 2025-26-os Zalavár megyei kupa döntőjét, miután 2-0-ra legyőzte a Tar Andrássida SC csapatát az Zete arénában. A finálét mintegy 800 néző előtt rendezték meg. Az első félidő kiegyenlített játékot hozott, mindkét együttes előtt adódtak lehetőségek. A vezetést a Hévíz szerezte meg közvetlenül a szünet előtt. A második játék részben is a Hévíz kezdeményezett többet, az Andrássida pedig az egyenlítésért küzdött. A találkozót végül a csereként beállt Reinpreg Bálin döntötte el, aki egy szöglet után a 83. percben fejelt a hálóba. Összegezte az AOL. Térségünkben alapvetően meleg, koranyárias idő várható. A nappali hőmérséklet többnyire 23 és 27 fok között alakulhat. A hétvégén sok napsütésre lehet számítani, bár a gomoly felhők időnként megnövekednek, és a légkör fokozatosan instabillá válik. Elszórtan záporok és zivatarok is kialakulhatnak az elkövetkezendő napokban, főként a délutáni és esti órákban.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

What is fact? Should truly be a reason for us to change.

Best FM, a legjobb zenék a péntek sok helyen indul párával, napközben többször zavarhatja felhősödés a napos időszakokat, záporok, zivatarok főleg már csak keleten, észak-keleten alakulhatnak ki. Most 7-13, napközben 20-26 fok között alakul a maximum. Holnap is hasonló időnk lesz, de már egy fokkal melegebb, 22-27 fok. És ha minden igaz, a hétvégén vasárnapig érkezik a legtöbb napsütés, bár akkor is lehetnek fátyolfelhők az égen, és egy-egy futózápor sem kizárt, akkor már 23-28 fokig melegszik a levegő. Jön egy újabb a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei közül a Szapri duódala, ez a Baja Baja Best FM-en.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Sokak szerint, és egyébként osztom ezt a véleményt, minden fejben dől el, még ha egy kicsit rosszabbul is indult a nap, mosolyogjunk, attól tutira jobb lesz. Jön majd Lily Allen és a Smile hét után, és Subbase Monster is. telefon SMS Viber számunkon. Lehet ünnepelni a Mihályokat, a szülinaposokat, és ha közlekedési hír van, az is jöhet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Szegedország legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Ma van a Magyar Fagyi Napja. Túlélte a zuhanást a zalai sárkányrepülős. Új érsebészeti eljárás Zalaegerszegen. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. május 8-a van, péntek. Ma van a Magyar Fagyi Napja. Ebből az alkalomból az eseményhez csatlakozó cukrászdák országszerte különleges ízekkel és egyedi akciókkal várják a vendégeket. Sok helyszínen családi programokkal és kóstolókkal is készülnek. Tudtuk meg Nebehaj Vandától, a szervező Élmény és Szakértelem Magyarország Alapítvány kommunikációs vezetőjétől.
2: Magyarországon erős kultúrája van a fagylaltnak, bár sokan ugye Olaszországot gondolják a fagylalt igazi otthonának, és a magyar emberek nagyon szeretik. Fontos az élmény, mert a sétálunk közben, beszélgetünk közben össze tudja kötni így az embereket. Egy ünnep a Magyar Fagylalt Napja, ünnepeljük azt, hogy csodálatos cukrászdáink, fagylalt készítőink vannak, olyan minőséget adnak nekünk, ami világszinten is egyedülálló, és a számos díjazásunk is bizonyítja, mindamellett meg az együttlét, a barátság és a család ünnepe is.
1: Súlyos baleset történt Zalaegerszegen egy repülőnapon, ahol egy sárkányrepülős nagy magasságból zuhant le. A pilóta a levegőben elvesztette az irányítást, és a nézők szeme láttára csapódott a földbe. A helyszínre mentők és mentőhelikopter is érkezett, a sérültet kórházba szállították. Információk szerint a fiatal férfi túlélte a balesetet, állapota stabil és már kommunikált a családjával. A baleset körülményeit vizsgálják, egyelőre nem tudni, műszaki hiba vagy emberi tényező okozta a zuhanást. Olvasható az Origón. Új korszerű műtéti eljárást alkalmaztak az Alavár megyei Szent Rafael kórház szakemberei egy érszűkületben szenvedő betegnél. A beavatkozás során katéteren keresztül jutottak el az érintett szakaszhoz, ahol egy speciális fedett fémhálót helyeztek be az ér kitágítására. Az eljárás minimálisan invazív, vagyis nem igényel nagy feltárást, így a betegek gyorsabban felépülhetnek. Az orvosok szerint a módszer hatékonyan segíti a vérkeringés helyreállítását és csökkenti a későbbi szövődmények kockázatát. A műtét sikeres volt, a páciens néhány napon belül elhagyhatja a kórházat. Olvasható az egerszegihírek.hu-n. Most pedig híreink végén pár mondatban a várható időjárásról. Környékünkön meleg, változékony időszak kezdődik. A nappali maximumok több alkalommal is megközelíthetik a 25-27 fokot. A reggelek enyhék lesznek, többnyire 10 fok feletti minimumokkal. A hétvége során sokfelé számíthatunk napsütésre, emellett időnként erőteljesebb felhőképződés is kialakulhat. A modellek alapján főként záporok és elszigetelt zivatarok fordulhatnak elő.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Hello, jó reggelt kívánok! Kitartást a hét utolsó munkanapjához. Május 8, péntek, sok boldogságot a névnapos Mihályoknak, és Isten éltessen minden szülinapos Best FM hallgatót is. Király Viktor, aztán nem sokára a börtönt megúszó Britney Spears, és Shania Twain is énekel ebben az órában. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155. 7 óra elmúlt, jó reggelt! Maxim Levente vagyok.
0: Best FM.

Rest FM, a legjobb zenék. Jó reggelt, az év 128. napja van, május 8. péntek, a magyar kézműves fagylalt napja. Ugye, hogyha római számmal írjuk a májust, az 5. hónapot római 5-össel, az egy V betű, rajta pedig a 8-as két gombóc fagyinak felel meg. Na hát ezért ez a dátum hasonlít a legjobban a fagyira. A mai a magyar fagyi nap, ilyenkor egy csomó helyen féláron adják a kézműves fagylaltot, sokan jótékony célokra is juttatnak az e napon szerzett plusz bevételekből, illetve reméljük idén is sokan szállítanak kórházak, gyermek intézmények számára fagyit, és ha fagyi, akkor öröm, boldogság, mosolygás. Smile címmel Lili Ellen dala folytatja a péntek reggelt.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM.
1: Let's go, girls.

0: Best FM, a legjobb zenék. Napos gomoly felhős időnk lesz a reggeli párát követően, ami itt-ott tapasztalható. Napközben 20-26 fokig melegszik a levegő, és keleten, észak-keleten egy-egy futózápor még ma is előfordulhat. Részletek és a hétvége időjárása mindjárt. 7:30 után Will Smith-szel megyünk tovább.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM. 88.9 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Szegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Ma van a magyar fagyi napja. Másfél óra alatt rabolt ki több embert egy férfi. Elindult a szavazás az év tesi tanára címért. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. május 8-a van, péntek. Ma van a magyar fagyi napja. Ebből az alkalomból az eseményhez csatlakozó cukrászdák országszerte különleges ízekkel és egyedi akciókkal várják a vendégeket. Sok helyszínen családi programokkal és kóstolókkal is készülnek. Tudtuk meg Nebehaj Vandától, a szervező Élmény és Szakértelem Magyarország Alapítvány kommunikációs vezetőjétől.
2: Magyarországon erős kultúrája van a fagylaltnak, bár sokan ugye Olaszországot gondolják a fagylalt igazi otthonának, és a magyar emberek nagyon szeretik. Fontos az élmény, mert a sétálunk közben, beszélgetünk közben össze tudja kötni így az embereket. Egy ünnep a magyar fagylalt napja, ünnepeljük azt, hogy csodálatos cukrászdáink, fagylalt készítőink vannak, olyan minőséget adnak nekünk, ami világszinten is egyedülálló, és a számos díjazásunk is bizonyítja, mindamellett meg az együttlét, a barát és a család ünnepe is.
1: Letartóztattak egy 21 éves tófeji férfit, aki rövid idő alatt több embert is kirabolt Zalaegerszegen. A gyanú szerint május 1-én este 3 sértettől vett el pénzt erőszakkal vagy fenyegetéssel. A férfi a dísztéren és a vasútállomás közelében támadt áldozataira. Egyiküket fellökte, másokat késsel fenyegetett. A rendőrök a zalaegerszegi rendőrkapitányság épülete előtt fogták el. A gyanúsítottal szemben rablás, lopás és kábítószer birtoklás miatt indult eljárás. A bíróság elrendelte a letartóztatását, írja az AOL. Zalai jelöltekre is voksolhatunk az idei, az év kedvenc tesi tanára választáson. Az összesen 11.000 jelölésből megyénként és kategóriánként maximum 5-5 kiválasztott főre adhatjuk le szavazatunkat. A kezdeményezéssel azokat a testnevelő tanárokat szeretnék elismerni, akik kiemelkedő szerepet vállalnak a gyerekek egészséges életmódra nevelésében. Olvasható a kiírásban. Zalából a többi közt alsónemesapáti, zalaegerszegi, nagykanizsai, csesztregi, tótszerdahelyi, pacsai, zalalövői és egervári szakemberekre voksolhatunk május 11-éig. Most pedig híreink végén pár mondatban a várható időjárásról. Térségünkben alapvetően meleg, koranyárias idő várható. A nappali hőmérséklet többnyire 23 és 27 fok között alakulhat. A hétvégén sok napsütésre lehet számítani, bár a gomoly felhők időnként megnövekednek, és a légkör fokozatosan instabillá válik. Elszórtan záporok és zivatarok is kialakulhatnak az elkövetkezendő napokban, főként a délutáni és esti órákban.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Best FM. This is...

0: Ezt FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok május 8-án, pénteken. Sok boldogságot a Mihályoknak, és Isten éltesse a szülinaposokat is. Pontosan 100 éve ezen a napon született Sir David Frederick Attenborough, angol természettudós, dokumentumfilmes, az ismeretterjesztő televízió műsorok egyik úttörője.
1: A Földön élő összes rovarfaj 80%-a az esőerdőben él.
0: 1943-ban a mai napon született Laux József, magyar rock és jazzdobos, az Omega és az LGT tagja.
2: Gyere, gyere ki a hegy oldalba!
0: 75 éve ezen a napon született Philip Bailey, az Earth, Wind & Fire énekese. május 8 megszületett az ausztrál Darren Hayes, a Savage Garden egyik fele. És 1953-ban ugyanezen a napon született Alex Van Halen, holland-amerikai zenész, a Van Halen dobosa. Még egyszer sok boldogságot kívánok az ünnepelteknek. 0620 55 55 155 telefon, SMS, Viber számunk.
3: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Jó reggelt, jó utat kívánok! Sajnos van egy komoly baleset az M0-áson, ami miatt 7-8 kilométeres a torlódás. A pontos helyszín pedig az M2-es csomópont után a Megyeri híd felé vezető oldalon. Már az M2-es is Dunakeszig visszatorlódik. Aki tud, kerüljön. Jó utat, kitartást kívánok! Mindjárt 8 óra jönnek a friss hírek, aztán pedig bemutatjuk.
2: Elnöki ügy.
1: Jön például a Well Hello és az Apu Vedd Meg, és itt lesz az Everything But The Girl is. Telefon SMS Viber számunk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: 88.9 Best FM.
4: A legjobb
3: zenék.
4: A legjobb zenék.

0: Zalaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Gyűjtést szervez a Magyar Élelmiszerbank. Száguldó autóst fogtak Zalában. Hévíz nyerte a Zala vármegyei kupát az Ete arénában. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Gyűjtést szervez a rászorulóknak a Magyar Élelmiszerbank. Ma délutántól holnap estig országszerte 240 település, több mint 430 áruházában várják a tartós élelmiszer felajánlásokat. A cél az, hogy legalább 50 ezer rászorulónak segítsenek, mondta rádiónknak Nagy György András, az Egyesület külső kapcsolatok igazgatója.
2: Bármilyen hűtés nem igénylő élelmiszer nagy segítséget jelent, például készétel konzervek, említhetném a kekszeket, díst, valamilyen öntetet, feltétet. Ezekből a felajánlásokból mi 3 és 5 kiló közötti csomagokat fogunk összeállítani, és az egyes áruházak környékén működő karitatív szervezeteknek a segítségével az adott térségben fogjuk eljutatni rászorulókhoz, például idős gondozó központokba, vagy családsegítő szolgálatokhoz, gyermekvédelmi intézményekbe, akár hajléktalan ellátó intézményekbe, de fog belőle jutni fogyatékkal élő embereknek is, és a legkisebb településen élő embereknek is.
1: Jelentősen túllépte a megengedett sebességet egy autós Mura-Rátkán. A rendőrök egy Alfa Romeo-t mértek be, amely a megengedett 50 km/h helyett 134-jel haladt át a település belterületén. A sofőrt a helyszínen megállították, és 468 ezer forintos bírságot szabtak ki rá. Emellett 8 büntetőpontot is kapott. A Zalavár megyei rendőrfőkapitányság közleményében ismét felhívta a figyelmet arra, hogy a gyorshajtás a közúti balesetek egyik legfőbb oka, és mások életét is veszélyezteti. A vármegye idei sebességrekordja továbbra is 143 km/h egy 50-es szakaszon. A Hévíz SK nyerte a 2025-26-os Zala vármegyei kupa döntőjét, miután 2-0-ra legyőzte a Tar Andrássida SC csapatát az Ete arénában. A finálét mintegy 800 néző előtt rendezték meg. Az első félidő kiegyenlített játékot hozott, mindkét együttes előtt adódtak lehetőségek. A vezetést a Hévíz szerezte meg közvetlenül a szünet előtt. A második játék részben is a Hévíz kezdeményezett többet, az Andrássida pedig az egyenlítésért küzdött. A találkozót végül a csereként beállt Reinpreg Bálin döntötte el, aki egy szöglet után a 83. percben fejelt a hálóba. Összegezte az AOL. Térségünkben alapvetően meleg, koranyárias idő várható. A nappali hőmérséklet többnyire 23 és 27 fok között alakulhat. A hétvégén sok napsütésre lehet számítani, bár a gomoly felhők időnként megnövekednek, és a légkör fokozatosan instabillá válik. Elszórtan záporok és zivatarok is kialakulhatnak az elkövetkezendő napokban, főként a délutáni és esti órákban.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Az első Beyoncé-tól, akinek igazi családi esemény lett a Met Gála, ugyanis ezúttal elkísérte őt férje Jay-Z, valamint 14 éves közös lányok Blue Ivy is, aki kiköpött anyukája, annyira hasonlít rá. Szól már is az If I Were a Boy, 4 lassan 5 perccel múlt 8. Jó reggelt, jó utat, Max Levente vagyok.

0: Veszte fel a legjobb zenék, most már 10 kilométeres a dugó az M0-áson a Megyeri híd felé. Nem sokkal a híd előtt történt baleset, valaki a szalagkorlátnak hajtott, egy sáv járható, és már az M2-es is Dunakeszig visszatorlódik, sőt Dunakeszin a 2-es főút is beállt picit. Aki tud, kerüljön, jó utat, 0620 55 55 155, a Waka Waka után jön a Dai Dai. Shakira egyébként a foci VB-k királynője is lehetne akár, hiszen már másodszor kérték föl, hogy elénekelje a futballvilágbajnokság hivatalos dalát. Ugye emlékszünk a 2010-es dél-afrikai világbajnokságon a Waka Waka című dalra, amely jelenleg 4,5 milliárd megtekintésnél jár a legnépszerűbb videó megosztó oldalon. Az idei amerikai foci VB hivatalos dala a Dai Dai címet viseli, és valahogy így szól.
1: This time for Africa, waka waka, hey, hey.
0: Hát ez ugyanaz a dal, csak átírták a szöveget. Loka Hess, szóval most a kolumbiai énekesnőtől. Egy perccel 8:45 után itt a Besten. Jó reggelt!

0: Best FM, a legjobb zenék. A hét utolsó munkanapján kellemes májusi időnk lesz, 20-26 fok közötti maximummal, napos, gomoly felhős idő, csapadék nélkül. És hogy milyen időnk lesz a hétvégén, az is kiderül nem sokára a hírek végén. Részletes időjárás jelentés, aztán a diszkó korszakot idézzük meg a Starzone 54-ral. Jó reggel!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Balaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Ma van a Magyar Fagyi Napja. Túlélte a zuhanást a zalai sárkányrepülős. Új érsebészeti eljárás Zalaegerszegen. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. május 8-a van, péntek. Ma van a Magyar Fagyi Napja. Ebből az alkalomból az eseményhez csatlakozó cukrászdák országszerte különleges ízekkel és egyedi akciókkal várják a vendégeket. Sok helyszínen családi programokkal és kóstolókkal is készülnek. Tudtuk meg Nebehaj Vandától, a szervező Élmény és Szakértelem Magyarország Alapítvány kommunikációs vezetőjétől.
2: Magyarországon erős kultúrája van a fagylaltnak, bár sokan ugye Olaszországot gondolják a fagylalt igazi otthonának, és a magyar emberek nagyon szeretik. Fontos az élmény, mert a sétálunk közben, beszélgetünk közben össze tudja kötni így az embereket. Egy ünnep a Magyar Fagylalt Napja, ünnepeljük azt, hogy csodálatos cukrászdáink, fagylalt készítőink vannak, olyan minőséget adnak nekünk, ami világszinten is egyedülálló, és a számos díjazásunk is bizonyítja, mindamellett meg az együttlét, a barátság és a család ünnepe is.
1: Súlyos baleset történt Zalaegerszegen egy repülőnapon, ahol egy sárkányrepülős nagy magasságból zuhant le. A pilóta a levegőben elvesztette az irányítást, és a nézők szeme láttára csapódott a földbe. A helyszínre mentők és mentőhelikopter is érkezett, a sérültet kórházba szállították. Információk szerint a fiatal férfi túlélte a balesetet, állapota stabil és már kommunikált a családjával. A baleset körülményeit vizsgálják, egyelőre nem tudni, műszaki hiba vagy emberi tényező okozta a zuhanást. Olvasható az Origón. Új korszerű műtéti eljárást alkalmaztak a Zala vármegyei Szent Rafael kórház szakemberei egy érszűkületben szenvedő betegnél. A beavatkozás során katéteren keresztül jutottak el az érintett szakaszhoz, ahol egy speciális fedett fémhálót helyeztek be az ér kitágítására. Az eljárás minimálisan invazív, vagyis nem igényel nagy feltárást, így a betegek gyorsabban felépülhetnek. Az orvosok szerint a módszer hatékonyan segíti a vérkeringés helyreállítását és csökkenti a későbbi szövődmények kockázatát. A műtét sikeres volt, a páciens néhány napon belül elhagyhatja a kórházat. Olvasható az egerszegihírek.hu-n. Most pedig híreink végén pár mondatban a várható időjárásról. Környékünkön meleg, változékony időszak kezdődik. A nappali maximumok több alkalommal is megközelíthetik a 25-27 fokot. A reggelek enyhék lesznek, többnyire 10 fok feletti minimumokkal. A hétvége során sokfelé számíthatunk napsütésre, emellett időnként erőteljesebb felhőképződés is kialakulhat. A modellek alapján főként záporok és elszigetelt zivatarok fordulhatnak elő.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetők.

Blast FM, a legjobb zenék, a legszebb karácsonyi ajándék Bryan Adams rajongóknak, maga a kanadai sztár, hiszen december 16-án, nem sokkal karácsony előtt, újból Budapesten koncertezik. Ő folytatja a péntek reggelt a Cloud Number 9-nal, és jó hírek, visszatér a napsütéses, kellemes, nyárias idő a hétvégére. Már ma is többször bújik elő a nap a felhők mögül. Jelentem itt a fővárosban per pillanat süt, 20-26 fok, esni nem nagyon fog már.

0: Soul Searcher, Can't Get Enough. Ha nem volt elég, van még ott, ahonnan ez jön.
1: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
0: Köztük az ezredforduló ikonikus Backstreet Boys slágere. És itt lesz majd a repülők is. telefon, SMS, Viber, ha dugó, baleset van, ide várom az infót.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Már megint a Premier Outletbe mentek.
4: Na, az akár 70%-os kedvezményekre megéri rárajtolni.
5: Fuss be te is május 2-a és 10-e között a sportnapokra a legnagyobb világmárkák akár 70%-os kedvezményeiért.
6: Premier Outlet Budapest.
2: Reklámot hallottak. 88.9 Best FM. A legjobb zenék.
7: A legjobb zenék.

0: Balaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Ma van a magyar fagyi napja. Másfél óra alatt rabolt ki több embert egy férfi. Elindult a szavazás az év tesi tanára címért. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. május 8-a van, péntek. Ma van a magyar fagyi napja. Ebből az alkalomból az eseményhez csatlakozó cukrászdák országszerte különleges ízekkel és egyedi akciókkal várják a vendégeket. Sok helyszínen családi programokkal és kóstolókkal is készülnek. Tudtuk meg Nebehaj Vandától, a szervező Élmény és Szakértelem Magyarország Alapítvány kommunikációs vezetőjétől.
2: Magyarországon erős kultúrája van a fagylaltnak, bár sokan ugye Olaszországot gondolják a fagylalt igazi otthonának, és a magyar emberek nagyon szeretik. Fontos az élmény, mert a sétálunk közben, beszélgetünk közben össze tudja kötni így az embereket. Egy ünnep a magyar fagylalt napja, ünnepeljük azt, hogy csodálatos cukrászdáink, fagylalt készítőink vannak, olyan minőséget adnak nekünk, ami világszinten is egyedülálló, és a számos díjazásunk is bizonyítja, mindamellett meg az együttlét, a barátság és a család ünnepe is.
1: Letartóztattak egy 21 éves tófeji férfit, aki rövid idő alatt több embert is kirabolt Zalaegerszegen. A gyanú szerint május 1-én este 3 sértettől vett el pénzt erőszakkal vagy fenyegetéssel. A férfi a dísztéren és a vasútállomás közelében támadt áldozataira. Egyiküket fellökte, másokat késsel fenyegetett. A rendőrök a zalaegerszegi rendőrkapitányság épülete előtt fogták el. A gyanúsítottal szemben rablás, lopás és kábítószer birtoklás miatt indult eljárás. A bíróság elrendelte a letartóztatását, írja az AOL. Zalai jelöltekre is voksolhatunk az idei, az év kedvenc tesi tanára választáson. Az összesen 11.000 jelölésből megyénként és kategóriánként maximum 5-5 kiválasztott főre adhatjuk le szavazatunkat. A kezdeményezéssel azokat a testnevelő tanárokat szeretnék elismerni, akik kiemelkedő szerepet vállalnak a gyerekek egészséges életmódra nevelésében. Olvasható a kiírásban. Zalából a többi közt alsónemesapáti, zalaegerszegi, nagykanizsai, csesztregi, tótszerdahelyi, pacsai, zalalövői és egervári szakemberekre voksolhatunk május 11-éig. Most pedig híreink végén pár mondatban a várható időjárásról. Térségünkben alapvetően meleg, koranyárias idő várható. A nappali hőmérséklet többnyire 23 és 27 fok között alakulhat. A hétvégén sok napsütésre lehet számítani, bár a gomoly felhők időnként megnövekednek, és a légkör fokozatosan instabillá válik. Elszórtan záporok és zivatarok is kialakulhatnak az elkövetkezendő napokban, főként a délutáni és esti órákban.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Szép jó reggelt, 5 perccel múlt 9, május 8, péntek, Mihály napja és a magyar fagylalti is. Örülök, hogy együtt indítjuk a napot, örülök mindenkinek, aki itt van. Glad You Came, szól mindjárt a The Wanted dala, előtte még TLC, repülők, most pedig Junior Jack nyitja az órát a Stupid Disco-val. 20 55 55 155 telefon SMS Viber, Max Szemlevente vagyok.
0: Best FM.

0: Best FM, a legjobb zenék. Az M1-esen Budapest felé a komáromi csomópont és Tata között, a terelésben majd Bicske és Biatorbágy között is erős a forgalom, lassabb haladásra, szakaszos torlódásra kell készülni, valamint a kamionok is saraszolnak vagy állnak a külső sávon, ezért aki teheti, személyautóval az átterelt sávot használja. Munkavégzés miatt lassabb az M3-as is Budapest felé Mogyoród térségében, illetve Bagnál a határ felé vezető oldalon. Jó utat, ha dugóbb baleset van, várom az infót 0620-55-55-155.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM. 88.9 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Yes. Open, come on. Hey Martinez, you ready, girl? Come on. Let's do this.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Kiderült, hogy ki lesz az új igazságügyi miniszter. 100 éves lett Sir David Attenborough, ma már sok napsütés várható, és csak északkeleten lehetnek kisebb záporok. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Görög Mártát, a Szegedi Tudományegyetem állam és jogtudományi karának dékányát kérte fel igazságügyi miniszternek Magyar Péter. Ezt a közösségi oldalán jelentette be a leendő kormányfő. Az új jelöltre azért volt szükség, mert a poszt korábbi várományosa, Melétei Barna Márton lemondott a tisztségéről. Azt közölte, hogy azért, mert nem szerette volna, hogy az, hogy ő Magyar Péter sógora, árnyékot vessen az új kormány hitelességére. Súlyos károkat okoztak a fagyok a hazai gyümölcsösökben, a rendkívüli hideg az almának és a csonthéjas ültetvényeknek ártott a legtöbbet. Mártonfi Béla, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara kertészeti szakértője rádiónak azt mondta, hogy szerinte minél előbb változtatni kell a fajták kiválasztásán és a nemesítési irányokon, hogy a gyümölcstermesztés alkalmazkodni tudjon a szélsőséges időjáráshoz.
2: Az elmúlt években a fajta adaptációs vizsgálatok háttérbe szorultak, a behozott külföldi fajták azok főleg a mediterránban lettek nemesítve, jóval érzékenyebbek. El kell indítani egy olyan vizsgálatot, hogy melyik fajta, hogyan és miként bírja a hazai nemesítést, meg kéne erősíteni, hogy erre a különleges klímaváltozásra, az ismétlődő fagyokra és egyebekre kicsit ellenálló fajtákat tudjunk a gazdáknak javasolni.
1: Németből érettségiznek ma a diákok, középszinten 10 000-en, emelt szinten pedig 3 000-en adnak számot a tudásukról. A fiataloknak olvasott és hallott szöveget is kell értelmezniük, emellett nyelvhelyességi és íráskészséget vizsgáló feladatsort is ki kell tölteniük. Középszinten 3 óra, emelt szinten pedig 4 óra alatt kell megoldaniuk a feladatokat. 100 éves lett Sir David Attenborough. A brit természettudós és dokumentumfilmes 1926. május 8-án született Londonban. 1953-ban készítette el az első természettudományos dokumentumfilmjét, azóta pedig bejárta a világot, és a sarkvidékektől a trópusi esőerdőkig mindenhol bemutatta az állatvilágot. Több mint 150 sorozat és film kötődik a nevéhez. A munkásságáért számos díjat kapott, és 2-szer ütötték lovaggá. A természettudós pedig még mindig aktív, legutóbbi filmje tavaly jelent meg. Napos, többnyire száraz időben bízhatunk. Estig országszerte sok napsütés várható, és bár lehetnek felhők az égen, csak az északkeleti határ mentén élők számíthatnak kisebb záporokra. A szél néhol megélénkül, és 21-26 fok között alakul a hőmérséklet, éjszaka 14-19 fok lesz. A hétvégére lehet szabadtéri programot tervezni, mert kellemes koranyári időt élvezhetünk. A sok napsütésben 24-28 fokig melegszik a levegő, szombaton lehetnek majd kisebb esők, vasárnap száraz idő várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: A szállodai recepciós pultot cserélt a mikrofonra és gitárra Colby Kelly. Bubbly című dalával indul a délelőtt utolsó órája. Hello! Jó munkát, jó utat, 5 perccel múlt 11. május 8-a, mai dátum péntek van. Sok boldogságot a Mihályoknak és a szülinaposoknak is. Hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155. Max Levente vagyok.
0: Best

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM. This thing right here is letting all the ladies know what guys talk about. You know, the finer things.

még megismersz. Best FM a legjobb zenék a Fats & Small Feel Good himnuszával. 3,5 perccel kerülünk közelebb a hétvégéhez. Május 8, péntek. A hétvégén csodás idő lesz szabadtéri programokhoz, kiránduláshoz, sportoláshoz, grillezéshez. Úgyhogy használjuk ki!

0: Best FM, a legjobb zenék. Az M1-esen Budapest felé a komáromi csomópont és Tata között a kiépített terelésben, majd távolabb Bicske és Biatorbágy között is az erős forgalom miatt lassulásra, szakaszos torlódásra kell készülni. A kamionok is araszolnak, vagy csak állnak a külső sávon, ezért aki teheti, személyautóval az átterelt sávot válassza. Dolgoznak az M3-ason is, Mugyoród térségében Budapest felé, Bagnál pedig a határ felé vezető oldalon. A kiépített tereléseknél ott is lassulás alakult ki, valamint időszakos torlódásra is számítania kell a közlekedőknek. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Király Viktor Szóló című dalával Majoros Rita indítja a péntek délutánt. Én jó hétvégét kívánok mindenkinek, találkozzunk hétfő reggel 6 óra 10-kor is, Max M. Levente vagyok.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
1: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Gyűjtés szervez a rászorulóknak a Magyar Élelmiszerbank, a vadgázolások is okozhatnak késéseket a vonatoknál, sok napsütés várható ma, de záporok is lehetnek. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Ma indul a Magyar Élelmiszerbank idei legnagyobb jótékonysági akciója. Ma délutántól egészen holnap estig országszerte 240 település több mint 430 áruházában várják a tartós élelmiszereket. Egyebek mellett tésztákat, olajat, rizst, konzerveket, bébi ételeket, kekszeket és csokikat gyűjtenek. A felajánlásokból csomagokat állítanak össze, amelyeket a rászoruló időseknek, nagycsaládosoknak, fogyatékossággal élőknek, hajléktalanoknak és az ország legszegényebb településein élőknek juttatnak el. Idén több mint 89 ezer diák felvételizett a középiskolákba. Az oktatási hivatal közleménye szerint ebből 8 ezeren 6 osztályos gimnáziumokba, 5 ezeren pedig 8 osztályos gimikbe jelentkeztek. Az intézményeknek máig kell értesíteniük a diákokat arról, hogy hová vették fel őket. Ha valaki egyik középiskolába se került be, vagy fellebbezne a döntéssel kapcsolatban, azt május 11-től teheti meg. Vadgázolások miatt is késhetnek a vonatok. Idén már 135 ilyen eset történt, amelyek miatt több mint 5000 perccel lett hosszabb a járatok menetideje. Erről ír a közösségi oldalán a MÁV csoport vezérigazgatója. Egyi Zsolt posztja szerint a vadgázolások megelőzése érdekében az 1-es és a 40-es vonalon, amelyek a leginkább érintettek, ultrahangos eszközöket és prizmákat telepítenek, amelyek távol tarthatják a vadakat az arra közlekedő vonatoktól. A magyar buszgyártás legendáit mutatják be a hétvégén Tapolcán, itt rendezik meg a nemzetközi Ikarusz találkozót. A hazai járműipar meghatározó emlékeit egy felvonulás keretében a Balaton felvidéken is megcsodálhatják az érdeklődők, ezt mondta rádiónknak Bordes Krisztián főszervező, aki hozzátette azt is, hogy a rendezvény a németországi buszos találkozók mintájára jött létre.
2: Ők mindenféle veterán busz találkozót már 90-es évek közepén tartottak, szeretik az Ikarusz, mint ahogy mi is. Az autóbuszok száma 70 fölött van. Lesz Lengyelországból, Németországból több busz, várok még Szlovákiából. Szokásos városi nosztalgia járatok, 55-ös ikarbuszok lesznek, 5 darab favos ikarbusz, egy 311-es ikarbusz. Elvonulunk ugye a Káli-medencébe 70-75 busszal egy órás túrára.
1: Ma már nem kell nagyobb esőkre számítanunk, csak az északkeleti határ mentén lehetnek kisebb záporok, az ország nagy részén napos, száraz idő várható. A szél csak néhol élénkülhet meg, és 21-27 fok között alakul a hőmérséklet, éjszaka pedig 14-19 fokot mérhetünk. A hétvégén is sokat süt majd a nap, és elszórtan szombaton fordulhatnak elő esők, vasárnap már száraz időnk lesz. Szombaton 21-27, vasárnap 24-28 fokig melegszik a levegő, lehet szabadtéri programot tervezni.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Csodás délután, kellemes pénteket, sőt, most már lassan azt mondhatom, hogy jó hétvégét kívánok mindenkinek. Majoros Réta vagyok. Töltsék velem a következő néhány órát. Isteni zenéket pakoltam be. Nem csak ebbe az órába, hanem a következő hatba. A legeslegjobb zenékkel, mint például a Kossinnal és a Hájgyóval tölthetjük a következő perceket. Király Viktor pedig indítja a délután.
0: Best FM.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Best
1: FM. Ez a levél megint neked íródik. Lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt. Egy fél árva kiskölyök a mai napig vívódik. Megjött a siker, a díjak, a pénzek, a kisfiam, a párom, lett családi fészek. Sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem, mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom. Sokszor beszélek hozzád, és éneklem a számod. Kevés volt az időnk, ezt mai napig bánom. Pihenj csak tovább, és folytasd az álmod.

Best FM a legjobb zenék. Csodás délután, kellemes pénteket kívánok mindenkinek, és hát remélem, hogy sokan már elindították a hétvégét, és mondjuk menet közben hallgatják a Best FM-et, amikor is éppen a Balatonra tartanak, vagy szimplán csak haza a munkából is kikapcsolódnak. Azt is remélem, hogy sokan Best FM-et hallgatnak, és egész hétvégén itt tesznek. Én egyébként holnap is és vasárnap is jövök majd reggel, úgyhogy én fogom önöket ébreszteni, de most még azért maradjunk a péntek délutánban. Mindjárt jövök a napkérdésével, közlekedési információkkal, mindenféle érdekességgel, de főként és főszerepben a legjobb zenékkel, azokkal a felejthetetlen slágerekkel, amiket tinédzser korunkban mondjuk a diszkóban hallgattunk, mint a Black Attack és a Heartless. Ezzel megyünk tovább.

0: Best FM a legjobb zenék. Most már nagyon sokan vannak az utakon, úgyhogy amint kapok közlekedési infót, már mondom is. A legutóbbi az, hogy az M1-es autópálya főváros felé vezető oldalán a komáromi csomópont és Tata között a kiépített terelésben rendkívül erős a forgalom, úgyhogy hát plusz menetidőben mindenképp kell számolni. Az érintett csomópontoknál nehézkes és hosszabb menetidőt vesz igénybe a fel- és lehajtás is. Valamint a kamionok is arra szólnak, vagy állnak a külső sávban, ezért aki teheti autóval az átterelt sávot használja, vagy a komáromi csomóponttól az 1-es főutat. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Bárkinek útinfója van, nem csak az M1-esről, bárhonnan az ország útjairól. Megköszönöm, ha ma is gondol rám, és gondol a többi utasra is, és elküldi, vagy éppen felhív. Jó utat és balesetmentes közlekedést!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM. 88.9 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Well, Bobby, we're just getting started.
1: Oh, I love you, Kenny.
2: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Best FM.
2: A legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Ez volt a Bermuda és a Monte Carlo, egy isteni dal, így az óra végéhez közeledve pár percünk van, délután egy óráig jönnek a legfrissebb hírek, aztán itt lesz majd Christina Aguilera. És jön a New Level Empire is.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM. 88.9 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. When I met you in the summer, to my heartbeat sound, we fell in love as the leaves turned.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Holnap alakul meg az új országgyűlés, nem lett gyilkosság áldozata Dudás Miklós kajakozó, a legtöbb helyen száraz napos idő várható, északkeleten eredhet el az eső. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Holnap lesz az új országgyűlés alakuló ülése, a program Sulyog Tamás államfő megnyitójával kezdődik, majd a képviselők tesznek esküt. Az új parlamentben a Tisza párt 141, a Fidesz-KDNP 52, a Mi Hazánk pedig 6 mandátumot szerzett. A képviselők eskütétele után megszűnik a 2022-ben létrejött kormány megbízatása. Délután választják majd meg miniszterelnöknek Magyar Pétert, aki a történelmi zászlók előtt tesz esküt és beszédet is mond majd. Ezután a Tisza párt ünnepséget tart a Kossuth téren. Elindult a Bringáz a suliba tavaszi kampánya. A program május 29-éig tart, és az a célja, hogy népszerűsítse az aktív közlekedést, és játékos, élményszerű módon hozza közelebb az általános iskolásokhoz az egészséges életmódot. Ezt mondta rádiónknak Balogh Gábor, a Magyar Diáksport Szövetség elnöke.
2: 200 iskola jelentkezhetett azért. Az iskolások náluk, itt 50.000 gyerekről beszélünk egyébként, vagy kerékpárral, vagy akár rollerrel járjanak iskolába. Hogyha ezeket ők megteszik, akkor gyakorlatilag onnantól az iskola meg csak egy beszámolót kell készíteniük részünkre, és ezért ők kapnak tőlünk sportszer eszközvásárlási utalványt.
1: Sopronban is kimutatta az aszbeszt szennyezést a Greenpeace vizsgálata. Egy forgalmas kereszteződés és egy lakópark egyik utcájának aszfaltjából vettek mintát, és mindkettőben ott volt a hazánkból már kitiltott aszbeszt. Tegnap Zalaegerszegen is azonosítottak aszbeszttel szennyezett kővel borított parkolót és utakat is, ezért ezeket ideiglenesen lezárták és le is fették. Az aszbeszt azért veszélyes, mert ha belélegezzük a rostjait, akkor tüdőbetegséget és rákot okozhatnak. Nem gyilkolták meg Dudás Miklós világbajnok kajakozót. Az orvosi és toxikológiai vizsgálat szerint egy balesetszerű esés okozta a halálát. Ezt jelentette be a budapesti rendőrfőkapitányság szóvivője. Csécsi Soma egy sajtótájékoztatón beszélt arról, hogy korábban halált okozó testi sértés gyanúja miatt nyomoztak, de a tanúkihallgatások, a térfigyelő kamerák felvételei és a telefonok cella információi sem bizonyították azt, hogy gyilkosság történt volna. Dudás Miklós még januárban hunyt el, 34 éves volt. Napos, többnyire száraz időben bízhatunk. Estig országszerte sok napsütés várható, és bár lehetnek felhők az égen, csak az északkeleti határ mentén élők számíthatnak kisebb záporokra. A szél néhol megélénkül, és 21-26 fok között alakul a hőmérséklet, éjszaka 14-19 fok lesz. A hétvégére lehet szabadtéri programot tervezni, mert kellemes koranyári időt élvezhetünk, a sok napsütésben 24-28 fokig melegszik a levegő, szombaton lehetnek majd kisebb esők, vasárnap száraz idő várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Akkor rádiózzunk együtt ebben az órában is. Majoros Rita vagyok, elmúlt egy óra is, most már lassan 5 perccel, úgyhogy gyerünk tovább. Jöhet a délutáni kávé, ahogy az lenni szokott, és mellé a Savage Garden. Itt lesz a To the Moon and Back, hamarosan Krisztina Aguilera is jön, nem sokára felteszem a napkérdését, de előtte Olly Murs-szel nyitom az órát. Dance with me tonight.
0: Best FM.

0: és kegyetlen, mint halottját az itt agyon.
1: Best FM a legjobb zenék. Meghoztam a napkérdését, ami talán az egyik legtökéletesebb péntek délutáni kérdés, mert hogy elengedhetjük a fantáziánkat, még akár munkaidőben is. És gondolkodhatunk arról, mi lenne számunkra az álommunka. Na de itt nem arra gondolok, hogy én mondjuk, ha nagy leszek, fogorvos leszek, hanem mondjuk olyasmi álommunkákra, mint hogy egy ötcsillagos szálloda tesztelője lennék, vagy éppen, nem is tudom, filmeket tesztelnék, legókat raknék össze, hogy ez mennyire megy. Biztos, hogy vannak ilyen munkák, csak valahogy valószínűleg nagyon nehéz a közelükbe kerülni, de azért igazán álomszerűek, vagy mondjuk csokoládétesztelő, vízi csúszda tesztelő, szóval ilyesmikre vagyok kíváncsi. 0620 55 55 155 jöhetnek az álommunkák, az álomfoglalkozások, mellé pedig álomjó zenék itt a Best FM-en. 90-es, 2000-es évek csupa kedvenc, úgyhogy érkezik Sasha és az I Feel Lonely, most pedig az Ace of Base és a Cruel Summer a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék. Szalagkorlátnak hajtott egy autó az M4-es autópályán nagy kereki térségében az M35-ös felé. A 240-es kilométernél a külső sávzárva is van. Az M1-es autópálya főváros felé vezető oldalán a komáromi csomópont és Tata között a kiépített terelésben nagyon erős a forgalom, úgyhogy jelentős menetidő többlettel kell számolni, ez már tuti. Az érintett csomópontoknál nehézkes és hosszabb menetidőt vesz igénybe a le- és felhajtás is, valamint a kamionok is arra szólnak a külső sávban, úgyhogy aki teheti, válassza az átterelt sávot. A komáromi csomóponttól pedig az egyes főutat. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Bárkinek útinfója van, megköszönöm, hogyha ide megírja. Jött egy info a Krisztina körútról is, Budapestről, hogy baleset történt a Városmajor utcánál, úgyhogy ott is figyelni kell. Köszönöm az infót, jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Mindjárt 2 óra jönnek igazán friss hírek, utána pedig igazán jó zenék, mint a Gossip és a Move in the Right Direction.

0: vagy éppen a jetlag és a nincs lehetetlen.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Kiderült, hogy ki lesz az igazságügyi miniszter. Van, ahol féláron vehetünk ma fagylaltot. Napos meleg időben bízhatunk ma, csak északkeleten lehetnek záporok. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Görög Mártát, a Szegedi Tudományegyetem állam és jogtudományi karának dékányát kérte fel igazságügyi miniszternek Magyar Péter. Ezt a közösségi oldalán jelentette be a leendő kormányfő. Az új jelöltre azért volt szükség, mert a poszt korábbi várományosa, Melétei Barna Márton lemondott a tisztségéről. Azt közölte, hogy azért, mert nem szerette volna, hogy az, hogy ő Magyar Péter sógora, árnyékot vessen az új kormány hitelességére. Nem jár automatikusan a nyugdíjbiztosítások után igényelhető adójóváírás, a támogatást külön kell kérni az adóbevallásokban. Erre hívta fel a figyelmet a Hazai Biztosítási Alkuszok Szövetsége. A közleményük szerint a nyugdíjbiztosításokra befizetett összeg 20%-a legfeljebb 130 ezer forintnyi biztosítás igényelhető vissza, amit a számlán írnak jóvá. Az összeget a bevallás után 30 napon belül utalja el az adóhatóság. Súlyos károkat okoztak a fagyok a hazai gyümölcsösökben, a rendkívüli hideg az almának és a csonthéjas ültetvényeknek ártott a legtöbbet. Mártonfi Béla, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara kertészeti szakértője rádiónak azt mondta, hogy szerinte minél előbb változtatni kell a fajták kiválasztásán és a nemesítési irányokon, hogy a gyümölcstermesztés alkalmazkodni tudjon a szélsőséges időjáráshoz.
2: Az elmúlt években a fajta adaptációs vizsgálatok háttérbe szorultak, a behozott külföldi fajták azok főleg a mediterránban lettek nemesítve, jóval érzékenyebbek. El kell indítani egy olyan vizsgálatot, hogy melyik fajta, hogyan és miként bírja a hazai nemesítést, meg kéne erősíteni, hogy erre a különleges klímaváltozásra, az ismétlődő fagyokra és egyebekre kicsit ellenálló fajtákat tudjunk a gazdáknak javasolni.
1: Ma van a Magyar Fagyi Napja. Ebből az alkalomból az eseményhez csatlakozó cukrászdák országszerte különleges ízekkel és egyedi akciókkal várják a vendégeket. Sok helyszínen családi programokkal és kóstolókkal is készülnek. Balatonfüreden pedig megválasztják a Balaton fagyiját. A megmérettetésre idén 38 különleges fagylaltot neveztek. Tavaly egy kecskesajtból készült pörkölt mogyorós fagyi lett a győztes. Ma már nem kell nagyobb esőkre számítanunk, csak az északkeleti határ mentén lehetnek kisebb záporok, az ország nagy részén napos, száraz idő várható. A szél csak néhol élénkül meg, és 21-26 fok között alakul a hőmérséklet, éjszaka pedig 14-19 fokot mérhetünk. A hétvégén is sokat süt majd a nap, és elszórtan szombaton fordulhatnak elő záporok, vasárnap már száraz időnk lesz. Szombaton 21-27, vasárnap 24-28 fokig melegszik a levegő, lehet tehát szabadtéri programot tervezni.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Vannak azok a pillanatok, amikor csak fogjuk a délutáni bögre kávénkat, én most ezt teszem egyébként, és csak iszogatjuk, kortyolgatjuk, és közben jó zenéket hallgatunk. Na most ez egy ilyen pillanat így 4 perccel 2 óra után, amikor is egy igazi klasszikus érkezik, ami jó hangulatot hoz. Nem más, mint a Gossip és a Move in the Right Direction. Szép délutánt mindenkinek!
0: Best FM.

Veszte fel ma a legjobb zenék. Isten éltesse Sir David Attenborough-t, hiszen a mai napon ünnepli 100. születésnapját, minden idők legkedveltebb természetfilmese, ami már csak amiatt is jelentős, mert hogy a Föld jelenlegi lakosságának kevesebb, mint 0,3%-a érte meg ezt a kerek évfordulót. Az évek múlásának azonban ugye, hát van egy olyan járuléka is, hogy a legtöbb társasjáték és különböző játékon ugye úgy van feltüntetve, hogy mondjuk 0-tól 99 éves korig, vagy éppen 5-től 8-tól 99 éves korig, és hát ugyebár ez a Legóval is így van, úgyhogy sok cikk megjelent, hogy hát David Attenborough innentől kezdve hivatalosan sem legózhat már. Aztán néhány órával ezelőtt a Legó kitette a közösségi oldalaira azt, hogy boldog születésnapot kívánnak Sir David Attenborough-nak, és egy olyan szöveggel jelentették meg azt a bizonyos Legót, nincs korhatár azok számára, akik sosem hagyják abba a játékot, és egy ilyen 100 pluszos kis cetlit ragasztottak, vagy címkét raktak erre a bizonyos Legóra, úgyhogy hivatalosan sem kell abba hagyni a játékot a legózás David Attenborough-nak. A lényeg pedig az, hogy Isten éltesse a kedvenc, vagy a legkedveltebb természetfilmest önöknek. Mi a legjobb emlékük vele? Mi az, amit szívesen néztek tőle? Én nagyon szerettem hallgatni egyébként azt, ahogy ő mesél. Gyerekkoromban még nem nagyon értettem, aztán ahogy egyre idősödtem, egyre érdekesebbé vált egyébként, és szerintem egy ilyen vasárnap délutáni, ebéd utáni lazítós programnak egy jó kis David Attenborough természetfilm nem, nincs is jobb. Úgyhogy Isten éltesse, néhány isteni zenével itt a Best FM-en. Janet Jacksonnal megyek mindjárt tovább, jön a Together Again, itt lesz majd a Madhouse is, most pedig a Backstreet Boys rázza fel a délutánt, gyere Get Down. Itt a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék. Nóri írt egy üzenetet a Kőbányai útról, hogy baleset történt méghozzá az Orci tér előtt, úgyhogy ott kell figyelni, egy kicsit dugóra számítani. Az M1-es autópályán Budapest felé, a Grébics pihenő előtt pedig egy műszaki hibás kamion veszteg el a külső sávban a 76-os kilométernél, úgyhogy ez okoz fennakadást. Szalakorlátnak hajtott egy autó az M4-es autópályán, Nagykereki térségében még korábban az M35-ös felé, a 240-es kilométernél zárva a külső sáv. 0620-55-55-155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. A folytatásban is számítok az útinfókra. Mindenkinek jó utat, vigyázzunk egymásra.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM. 88.9 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
1: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.
0: Zalaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
2: Ma van a magyar fagyi napja. Túlélte a zuhanást a zalai sárkányrepülős. Új érsebészeti eljárás Zalaegerszegen. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. május 8-a van, péntek. Ma van a magyar fagyi napja. Ebből az alkalomból az eseményhez csatlakozó cukrászdák országszerte különleges ízekkel és egyedi akciókkal várják a vendégeket. Sok helyszínen családi programokkal és kóstolókkal is készülnek. Tudtuk meg Nebehaj Vandától, a szervező Élmény és Szakértelem Magyarország Alapítvány kommunikációs vezetőjétől.
3: Magyarországon erős kultúrája van a fagylaltnak, bár sokan ugye Olaszországot gondolják a fagylalt igazi otthonának, és a magyar emberek nagyon szeretik. Fontos az élmény, mert a sétálunk közben, beszélgetünk közben össze tudja kötni így az embereket. Egy ünnep a magyar fagylalt napja. Ünnepeljük azt, hogy csodálatos cukrászdáink, fagylalt készítőink vannak. Olyan minőséget adnak nekünk, ami világszinten is egyedülálló, és a számos díjazásunk is bizonyítja. Mindamellett meg az együttlét, a barát és a család ünnepe is.
2: Súlyos baleset történt Zalaegerszegen egy repülőnapon, ahol egy sárkányrepülős nagy magasságból zuhant le. A pilóta a levegőben elvesztette az irányítást, és a nézők szeme láttára csapódott a földbe. A helyszínre mentők és mentőhelikopter is érkezett, a sérültet kórházba szállították. Információk szerint a fiatal férfi túlélte a balesetet, állapota stabil és már kommunikált a családjával. A baleset körülményeit vizsgálják, egyelőre nem tudni, műszaki hiba vagy emberi tényező okozta a zuhanást. Olvasható az Origón. Új korszerű műtéti eljárást alkalmaztak az Alavár megyei Szent Rafael kórház szakemberei egy érszűkületben szenvedő betegnél. A beavatkozás során katéteren keresztül jutottak el az érintett szakaszhoz, ahol egy speciális fedett fémhálót helyeztek be az ér kitágítására. Az eljárás minimálisan invazív, vagyis nem igényel nagy feltárást, így a betegek gyorsabban felépülhetnek. Az orvosok szerint a módszer hatékonyan segíti a vérkeringés helyreállítását és csökkenti a későbbi szövődmények kockázatát. A műtét sikeres volt, a páciens néhány napon belül elhagyhatja a kórházat. Olvasható az egerszegihírek.hu-n. Most pedig híreink végén pár mondatban a várható időjárásról. Környékünkön meleg, változékony időszak kezdődik. A nappali maximumok több alkalommal is megközelíthetik a 25-27 fokot. A reggelek enyhék lesznek, többnyire 10 fok feletti minimumokkal. A hétvége során sokfelé számíthatunk napsütésre, emellett időnként erőteljesebb felhőképződés is kialakulhat. A modellek alapján főként záporok és elszigetelt zivatarok fordulhatnak elő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
5: Szép délután mindenkinek Zalaegerszegen, és ez itt a Best délután, a Best FM-en, ahol a legjobb zenék kísérnek végig a nap második felén. És Béré Meddia vagyok, jövök friss hírekkel, helyi érdekességekkel, és a 90-es 2000-es évek ikonikus slágereivel. Töljük hátra, innen már mi visszük a hangulatot a Best FM-en.
4: 88.9 Best FM.

0: Most már megbékélt az az ősi ellenség. Nem ültözöm önmagam, látom, hogy összeír a világ.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.

tengerparton el. Átúszom érted a Balatont. Tombol a nyár, gyere ide már. Egy kicsit érezd a reggaeton. Amit érzek túl, megy a szavakon, a falakon átmászva. Most megmutatom, hogy akarom a szerelmet. Marad

0: Best FM legjobb zenék közlekedési infókkal folytatjuk. Az M3-ason például Mogyoród és az M31-es autópálya csomópontja között felújítják a burkolatot, így aztán a 27-es és a 19-es kilométer között a főváros felé vezető oldal forgalmát a belső sávra és az ellenkező oldal belső sávjára terelik, Vásárosnamény felé a külső és a leálló sáv járható. Aztán a Vásárosnamény felé vezető oldalon a 37-es és a 43-as kilométer között a külső és a leálló sávot zárták le, ott a forgalom a belső és az ellenkező oldal belső sávján halad, Budapest irányába a külső és a leálló sáv járható. 60 térségében is érdemes figyelni, az M3-ason sáv elhúzással terelik a forgalmat, a 62-es és a 70-es kilométer között a Vásárosnamény felé vezető oldalon a külső és az ellenkező oldal belső sávján halad a forgalom, Budapest irányába a külső és a leálló sáv használható, kitartást arra felé is.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 88.9 Best FM. A legjobb zenék.

0: 88.9 Best FM. A legjobb zenék.
1: Már minden rendben, de néha meg úgy érzem, hogy nagyon hiányzik valami. Aztán rájövök.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Szalaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
2: Ma van a magyar fagyi napja. Másfél óra alatt rabolt ki több embert egy férfi. Elindult a szavazás az év tesi tanára címért. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. május 8-a van, péntek. Ma van a magyar fagyi napja. Ebből az alkalomból az eseményhez csatlakozó cukrászdák országszerte különleges ízekkel és egyedi akciókkal várják a vendégeket. Sok helyszínen családi programokkal és kóstolókkal is készülnek. Tudtuk meg Nebehaj Vandától, a szervező Élmény és Szakértelem Magyarország Alapítvány kommunikációs vezetőjétől.
3: Magyarországon erős kultúrája van a fagylaltnak, bár sokan ugye Olaszországot gondolják a fagylalt igazi otthonának, és a magyar emberek nagyon szeretik. Fontos az élmény, mert a sétálunk közben, beszélgetünk közben össze tudja kötni így az embereket. Egy ünnep a magyar fagylalt napja, ünnepeljük azt, hogy csodálatos cukrászdáink, fagylalt készítőink vannak, olyan minőséget adnak nekünk, ami világszinten is egyedülálló, és a számos díjazásunk is bizonyítja, mindamellett meg az együttlét, a barát és a család ünnepe is.
2: Letartóztattak egy 21 éves tófeji férfit, aki rövid idő alatt több embert is kirabolt Zalaegerszegen. A gyanú szerint május 1-én este három sértettől vett el pénzt erőszakkal vagy fenyegetéssel. A férfi a dísztéren és a vasútállomás közelében támadt áldozataira. Egyiküket fellökte, másokat késsel fenyegetett. A rendőrök a zalaegerszegi rendőrkapitányság épülete előtt fogták el. A gyanúsítottal szemben rablás, lopás és kábítószer birtoklás miatt indult eljárás. A bíróság elrendelte a letartóztatását, írja az AOL. Zalai jelöltekre is voksolhatunk az idei, az év kedvenc tesi tanára választáson. Az összesen 11 ezer jelölésből megyénként és kategóriánként maximum 5-5 kiválasztott főre adhatjuk le szavazatunkat. A kezdeményezéssel azokat a testnevelő tanárokat szeretnék elismerni, akik kiemelkedő szerepet vállalnak a gyerekek egészséges életmódra nevelésében. Olvasható a kiírásban. Zalából a többi közt alsónemesapáti, zalaegerszegi, nagykanizsai, csesztregi, tótszerdahelyi, pacsai, zalalövői és egervári szakemberekre voksolhatunk május 11-éig. Most pedig híreink végén pár mondatban a várható időjárásról. Térségünkben alapvetően meleg, koranyárias idő várható. A nappali hőmérséklet többnyire 23 és 27 fok között alakulhat. A hétvégén sok napsütésre lehet számítani, bár a gomoly felhők időnként megnövekednek, és a légkör fokozatosan instabillá válik. Elszórtan záporok és zivatarok is kialakulhatnak az elkövetkezendő napokban, főként a délutáni és esti órákban.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Hello, Zalaegerszeg! A Best FM-en már megy a Best délután, természetesen a legjobb zenékkel, a mikrofonnál Bénémet Dia, friss helyi infókkal és a 90-es, 2000-es évek legjobb slágereivel. Várok mindenkit, ha jó zenére vágysz, akkor itt a helyed, rádiózunk együtt ebben az órában is. Szép napot!
1: 88.9 Best!

Best FM, a legjobb zenék. Amikor beköszönt a nyár, a sok terasz nappal szinte használhatatlanná válik a hőség miatt, a legtöbben árnyékolókban gondolkodnak, pedig létezik egy gyorsan növő fa, ami nem csak hűti a környezetet, hanem a kilátást sem veszi el. Sokan azért nem gondolkodnak fában, ugye, mert túl hosszú időt társítanak hozzá, pedig léteznek olyan gyorsan növő fák, amik néhány év alatt érezhető változást hoznak a kert árnyékolásában és mikroklímájában. Egy jól megválasztott fa nem csak árnyékot ad, hanem csökkenti a környező levegő hőmérsékletét is. Ez különösen fontos olyan teraszoknál, ahol a burkolatok és falak napközben felmelegednek, majd visszasugározzák a hőt. Na de miért hatékonyabb a természetes árnyékolás? A fa árnyéka azért hatékonyabb, mert nem csak takar, hanem aktíva hűti is a környezetét, nem egyszerűen elzárja a napot, hanem párologtat, szűri a fényt és folyamatosan változó árnyékot ad. Ez az úgynevezett szűrt árnyék sokkal kellemesebb, mint a teljes takarás, nem sötétít el, hanem lágyítja a fényt, ettől a tér élhetőbbé és vizuálisan is gazdagabbá válik, és ami különösen fontos, nem zárja le teljesen a látványt, így a kilátás megmarad. A szakértők gyakran kiemelik a császárfa szerepét, ez az egyik legismertebb gyorsan növő fa, ami kedvező körülmények között akár évi több métert is képes fejlődni. Nagy méretű levelei hatékony árnyékolást biztosítanak, miközben a lombkorona viszonylag rövid idő alatt kialakul, ez teszi különösen vonzóvá azok számára, akik gyors eredményt szeretnének elérni a kertben. Na de felmerülhet ugye a kérdés, hogy vajon egy ilyen gyors növekedési fa valóban működik-e a hazai kertekben is. A császárfa alapvetően jól alkalmazkodik a magyarországi klímához, szereti a napos fekvést és a nyári meleget kifejezetten jól viseli, ami ideálisá teszi teraszok árnyékolására. Ugyanakkor nem teljesen problémamentes választás, fiatalkorban érzékeny lehet a keményebb fagyokra, és előfordulhat, hogy egy-egy hidegebb tél után visszafagy. Ez azonban nem feltétlenül jelenti a növény pusztulását, tavasszal gyakran újra erőteljes növekedésnek indul, úgyhogy egy fa ültetése szerintem nem azonnali megoldás, de éppen ezért érdekes, ahogy növekszik, úgy alakítja át a környezetét, és a vele együtt a mindennapi használatmódját is, talán ez az oka annak, hogy egyre több szakértő fordul újra a természetes árnyékolás felé, nem gyors trükként tekintenek rá, hanem hosszú távú tudatos döntésként, ami nem csak a hőmérsékletet, hanem az egész tér minőségét javítja. Úgyhogy érdemes utána nézni, a fa neve tehát császárfa, én pedig addig is játszom a legjobb zenéket itt a Best FM-en.

0: Best FM, a legjobb zenék útinfokkal jelentkezem. Az M0-áson például a keleti szektorában nagy tartsa elkerülő szakaszán az M3-as autópálya felé vezető oldalon üzemeltetési munkák kezdődtek. Az 58-as és az 59-es kilométer között a külső sávot zárták le. Aztán az M1-esen továbbra is tartanak a felújítási munkálatok, a szélesítési munkák miatt Budapest felé Biatorbágy és az M0-ás autóút csomópontja között átépítették a terelést, a 19-es és a 17-es kilométer között a főváros felé vezető oldalt lezárták, a forgalmat a szemközti oldalra terelik át, ahol most is irányonként két-két sávon haladhatnak a járművek. Az átterelési pontokban vezessen mindenki óvatosan, és vegyük figyelembe a sebességet korlátozó táblákat is. A 17-es kilométernél lévő Biatorbágy csomópont Budapest felé felhajtóágát pedig lezárták. A főváros irányába a 43-as kilométernél az Óbarok pihenőhelyen a kollektorágat és az OMV kutat is lezárták. Az 54-es kilométernél lévő Harkályos pihenőhelyet pedig a bővítési munkák idejére mindkét oldalon lezárták. Jó utat mindenkinek!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: 88.9 Best FM.
3: A legjobb zenék.

után öröm teli a reggel. Szemhéj csukódik, pupilla tág, fel a fejjel Magyarország, guten tag. Élvezd amíg van mit, mintha ez a perc lenne az utolsó. Nem attól haladsz előre, ha össze-vissza futkosol. Palota vagy piszkosol, az biztos minden úr szereti a nőket. Hát szeres te is biztos úr, tiszta sor, az élet téged igazol. Senki nem bánt, ha járod utad, öröm itt a súr. Élvezd, hogyha rád tör a lámpaláz, semmi sem bonyolult.

0: neked. Ha üres a fejed, ezt mivel megtöltened?
1: Élvezd!
0: Ha napsüti szemedet, mindegy a szereped,
1: a lényeg a szeretet. Élvezd!
0: Hogy minden rosszban van valami, ha egy magad maradsz is,
1: lesz még valaki. Élvezd!
0: Ha annak látszik, ami marad itt, de ne gondolj.

0: élvezd, hisz ugyanúgy mindenki téveszt, tapasztalatod majd később, pont ezért lesz. Neved magad komolyan, okosítás hiába van, az én világomban vakot vezet a világtalan. Élvezd, hogyha rontottál, tanulsz belőle, ilyenkor nincs más hátra, mint előre. A rosszat jó követ, nem lesz folyton nehézség, nem baj, ha nem sportolsz, lehet félegészség. Élvezd az életnek minden egyes percét, megérdemled az időt, hogy tartalmas a tejék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik. Élvezd a munkát, tudod, hogy az nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán jutsz hozzá, így nem kell aggódnod, hogy jön a jakubidus puttonyszáj. Ha beborul az ég, és jön a jégeső, mosolyogva dobjál be, te is velünk egy jégesőrt.
1: Nem kérlek, légy.

0: Évezd, hogy látsz, szagolsz, érzelkezz, fekszel, hogy a szeretted rád mosolyog ezerszer. Élvezd az illatot, ez a szabadság. Tárd ki a szárnyad, repülj el, rabmadár.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 88.9 Best FM. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
1: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.
0: Szalaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
2: Gyűjtést szervez a Magyar Élelmiszerbank. Száguldó autóst fogtak Zalában. Hévíz nyerte a Zalavár megyei kupát az Efe arénában. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Gyűjtést szervez a rászorulóknak a Magyar Élelmiszerbank. Ma délutántól holnap estig országszerte 240 település, több mint 430 áruházában várják a tartós élelmiszer felajánlásokat. A cél az, hogy legalább 50 ezer rászorulónak segítsenek, mondta rádiónknak Nagy György András, az Egyesület külső kapcsolatok igazgatója.
3: Bármilyen hűtés nem igénylő élelmiszer nagy segítséget jelent, például készétel konzervek, említhetném a kekszeket, díst, valamilyen öntetet, feltétet. Ezekből a felajánlásokból mi 3 és 5 kiló közötti csomagokat fogunk összeállítani, és az egyes áruházak környékén működő karitatív szervezeteknek a segítségével az adott térségben fogjuk eljutatni rászorulókhoz, például idős gondozó központokba, vagy családsegítő szolgálatokhoz, gyermekvédelmi intézményekbe, akár hajléktalan ellátó intézményekbe, de fog belőle jutni fogyatékkal élő embereknek is, és a legkisebb településen élő embereknek is.
2: Jelentősen túllépte a megengedett sebességet egy autós Murarátkán. A rendőrök egy Alfa Romeo-t mértek be, amely a megengedett 50 km/h helyett 134-jel haladt át a település belterületén. A sofőrt a helyszínen megállították, és 468 ezer forintos bírságot szabtak ki rá. Emellett 8 büntetőpontot is kapott. A Zalavár megyei rendőrfőkapitányság közleményében ismét felhívta a figyelmet arra, hogy a gyorshajtás a közúti balesetek egyik legfőbb oka, és mások életét is veszélyezteti. A vármegye idei sebességrekordja továbbra is 143 km/h egy 50-es szakaszon. A Hévíz SK nyerte a 2025-26-os Zalavár megyei kupa döntőjét, miután 2-0 legyőzte a Tar Andráshida SC csapatát az Ete arénában. A finálét mintegy 800 néző előtt rendezték meg. Az első félidő kiegyenlített játékot hozott, mindkét együttes előtt adódtak lehetőségek. A vezetést a Hévíz szerezte meg közvetlenül a szünet előtt. A második játék részben is a Hévíz kezdeményezett többet, az Andráshida pedig az egyenlítésért küzdött. A találkozót végül a csereként beállt Reinpreg Bálint döntötte el, aki egy szöglet után a 83. percben fejelt a hálóba. Összegezte az AOL. Térségünkben alapvetően meleg, koranyárias idő várható. A nappali hőmérséklet többnyire 23 és 27 fok között alakulhat. A hétvégén sok napsütésre lehet számítani, bár a gomoly felhők időnként megnövekednek, és a légkör fokozatosan instabillá válik. Elszórtan záporok és zivatarok is kialakulhatnak az elkövetkezendő napokban, főként a délutáni és esti órákban.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Szép napot mindenkinek, jó délután, Zalaegerszeg, a Best FM-en hallgatjátok a Best délutánt, ahol a legjobb zenék szólnak. Béni Meddia vagyok, jövök a város legfrissebb híreivel, mellé pedig a 90-es és a 2000-es évek ikonikus slágereivel. Egy kis nosztalgia, sok jó zene. Ezt kínálom a folytatásra is itt a Best-en.
0: 88.9 Best.

FM, a legjobb zenék. A spórolás egyében sokan használnak olyan eszközöket a konyhában, amiknek már rég a szemétben vagy a hulladék udvarban lenne a helye, pedig pár ezer forint semmi ahhoz képest, amit a belőlük kioldódó anyagok tehetnek a szervezettel. Az egyik legveszélyesebb ilyen eszköz a karcolt teflon serpenyő. Köztudott, hogy a teflon tapadásmentes felületet biztosít főzéskor, így sokan előszeretettel használják az ilyen bevonatú konyhai eszközöket, ezzel semmi baj nincs, egészen addig, amíg teljesen sérülésmentes. Ha már karcos lett, akkor a benne lévő örök vegyületek kioldódhatnak, és hát azok bizony nem bomlanak le. A legfrissebb kutatások szerint a kioldódás nem minden ételnél egyforma. Vannak bizonyos katalizátorok, amik szinte kiszívják a mérgeket a sérült bevonatból. Például savas ételek. Ha karcos teflonban főzöl paradicsomszószt vagy citromos ételeket, a savas közeg sokkal agresszívabban kikezdi a sérült felületet. A zsíros ételek. Hát ugye a zsírkedvelők, a pizza, a zsíros húsok, a vaj vagy a popcorn olajos közege mágnesként vonza magához ezeket a részecskéket, úgyhogy erre is érdemes odafigyelni. Na de milyen betegségekkel hozható összefüggésbe? A kitettség nem azonnal okoz bajt, hanem a részecskék felhalmozódnak a szervezetben, és hosszú évek alatt fejtik ki hatásukat. A tudományos vizsgálatok összefüggést találtak ezek között a vegyületek és az egészségi problémák között, vese és hererák kockázatának növekedés, pajzsmirigy betegségek kialakulása, kórosan alacsony születési súly, az immunrendszer jelentős károsodása. Úgyhogy hát én azt tanácsolom, hogyha a serpenyőd alján akár csak egyetlen mélyebb karcolást látsz, ne kockáztass egy új edény ára töredéke annak, amit később az egészséget helyreállítására költenél, már ha egyáltalán lehetséges. Figyeljünk oda, és közben is hallgassuk a legjobb zenéket itt a Besten. Belül úgy

0: Best FM, a legjobb zenék, közlekedési infókkal folytatjuk. Az M1-esen például a szélesítés munka kapcsán Budapest felé a 61-es kilométertől a 19-es kilométerig továbbra is csak a belső, illetve az ellenkező oldal a belső sávja járható, Hegyeshalom irányába a külső és a leálló sáv használható, aki a Tatabánya centrum csomópontban hajt fel az M1-re Budapest irányába, az az 56-os kilométernél vagy a 34-es kilométernél kialakított átterelésnél át tud hajtani a szemközti oldalra, de mindenképp érdemes tudni, hogy ez esetben egészen az M0-ásig ott kell autóznia, és sem a csomópontokat, sem a pihenőhelyeket, sem a töltőállomásokat nem tudja használni. Az átterelt sávban 2 kilométerenként vészhelyzeti leálló öblöket alakítottak ki, melyeket műszaki vagy egyéb probléma esetén használhatnak az autósok. Aki Tatabánya, Óváros csomópontban hajt fel a pályára Budapest felé, az kizárólag a külső, saját oldali sávot veheti igénybe, amely az erős kamionforgalom miatt most is torlódik. Ebből a sávból viszont a csomópontok, a pihenőhelyek és a benzinkutak is elérhetők. Balesetmentes közlekedés mindenkinek!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: 88.9 Best FM.
3: A legjobb zenék.
4: Senki lenni.

0: Éjjel érkezünk, mint mindig. Mert változni nem olyan.
1: Best FM, a legjobb zenék. Ennyi fért a mai délutánban, én már búcsúzom is. Mindjárt 6 óra jönnek a hírek, aztán kezdődik a Night Shift White Boy-jal, úgyhogy érdemes maradni. Köszönöm, ha mai figyelmet is Béni Mediát hallotta. Ciao!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
1: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Középiskolai felvételi indul a rendkívüli eljárás, balesetben halt meg a világbajnok magyar kajakozó, úszó drograktárt rohamoztak meg a kommandósok. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. Több mint 89 ezer diák felvételizett idén a középiskolákba, ma járt le a határidő, az intézményeknek már értesíteniük kellett a tanulókat arról, hová vették fel őket. Aki sehová sem került be, az a rendkívüli felvételi eljárásban bízhat, ez hétfőn startol. Az Oktatási Hivatal honlapján, az oktatás.hu oldalon keresőprogram segíti a meghirdetett férőhelyek áttekintését. Elindult a Bringázza suliba tavaszi kampánya. A kezdeményezés célja, hogy minél többen menjenek kerékpárral iskolába. A tapasztalatok szerint egyébként, aki sportosan érkezik, jobban bírja a tanórákat. Balogh Gábort, a Magyar Diák Sport Szövetség elnökét kérdeztük.
2: 200 iskola jelentkezhetett azért, hogy egyébként az iskolások náluk, itt 50 ezer gyerekről beszélünk egyébként, vagy kerékpárral, vagy akár mondjuk rollerrel járjanak iskolába. Hogyha ezeket ők megteszik, akkor gyakorlatilag onnantól az iskolának csak egy beszámolót kell készíteniük részünkre, és ezért ők kapnak tőlünk sportszer eszközvásárlási utalványt. Most 200 iskola, és lesz további 200 iskolának lehetőség ősszel is csatlakozni. Itt ugye új iskolákat várunk majd.
1: Nem gyilkosság áldozata lett Dudás Miklós világbajnok kajakozó. Az orvosi és a toxikológiai vizsgálat szerint egy balesetszerű esés okozta a halálát. A budapesti rendőrfőkapitányság szóvívője Csécsi Soma közölte, korábban halált okozó testi sértés gyanúja miatt nyomoztak, de a tanúkihallgatások, a térfigyelő kamerák felvételei és a telefonos cella információk alapján semmi sem igazolta azt, hogy gyilkosság történt. Dudás Miklós januárban hunyt el, 34 éves volt. Rekordmennyiségű több mint 30 tonna kokaint foglaltak le a spanyol kommandósok. Az Atlanti-óceánon tartóztattak fel egy teherhajót, ennek rakterében volt a 290 milliárd forintot érő anyag. 6 ember őrizte a szállítmányt, de esélyük sem volt az elitegység ellen, azonnal letették a fegyvert. A hajó volt a nemzetközi drogmafia egyik logisztikai központja. A nyílt tengeren hajózott, és onnan látták el az egyes európai országokban működő csoportokat tiltott szerrel. Éjszaka egy vastagabb felhőréteg borítja be az országot, ám esőt nem hoz. Hajnalban 7 és 13 fok között alakul a hőmérséklet. A folytatásban elvonulnak a felhők, alapvetően kellemes napos idő valószínű. A Dunántúl nyugati részén, illetve északkeleten előfordulhat egy-egy zápor, esetleg zivatar. Ahol elered, ott megerősödik a szél. 21-27 fok jelentheti a csúcsot szombaton. A vasárnap is ezt ígéri, de már 24-28 fokkal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
3: Night Shift Extra, amikor is a hat rezidensünk közül valaki visszatér, és nyom plusz egy órát, ami hát nyilván engem is arra kötelez, hogy ugyanabban a stílusban nyomjam én is a saját órámat 6 és 7 között. Szerintem már ki lehetett találni, hogy vajon ki lesz a visszatérő vendég, de ha mégsem, akkor mondom, ma is hip-hop és R&B a menü, akárcsak szombaton, úgyhogy szombati rezidensünk Slim Fit érkezik majd héttől a lemezjátszok mögé, addig pedig én, White Boy, 6 és 7 óra között. Indul a Night Shift Extra.

0: Night Shiftben szólnak a lemezjátszóknál. White Boy.
1: És hogy első kézből tudjátok értesülni a velünk kapcsolatos információkról, következő buli, a mixeket hol lehet megtalálni, a Night Shift lemezlovasok merre zenélnek a hétvége folyamán, hát csatlakozzatok hozzánk Facebookon is, és Instagramon is, majdnem azt mondtam, hogy vagy, de az a legjobb, hogyha mind a két helyen csatlakoztok hozzánk. Roppant egyszerű a profilunk, Best FM Night Shift, így keressetek minket.

0: Életünk legjobb zenéi a Best FM-en a Night Shift-ben szólnak. A lemezjátszóknál Whiteboard.
1: Korábbi Night Shift mixeket pedig a Mixcloud oldalainkon lehet megtalálni. Azért van, hogy oldalainkon, mert külön-külön vannak oda felregisztrálva a Night Shift lemezlovasok. Mixcloud.com/DJ Whiteboard. Hogyha valaki az én korábbi mixeimet szeretné újból meghallgatni, ezt keresse meg.

A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben, megszakítás nélkül. Ez a Night Shift. I just want you to fantasize, imagine, you know what I'm

0: a Best FM-en. A legjobb zenék, a legjobb mixek minden este.
1: Még egy óra erejéig szombatot varázsolunk a péntekből. Már végül is ez így hosszú hétvége alatt igazából teljesen mindegy. Szóval a szombati rezidensünk Slim Fit érkezik a mai Night Shift Extra-ban. A következő órában ő pakolja majd a legkitűnőbb hip-hop és R&B darabokat. Helyet cserélünk, és pár perc múlva innen folytatjuk. Senki ne menjen sehova.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
1: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Adójóváírás, itt a fontos figyelmeztetés, UFO akták, továbbra is marad a rejtély, nem volt bunyó, cáfol a Reál sérült focistája. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. Nem jár automatikusan a nyugdíjbiztosítások után igényelhető adójóváírás. Külön kell kérni az SZIA a bevallásban. Erre hívta fel a figyelmet a Biztosítási Alkuszok Szövetsége. Közleményük szerint a támogatott nyugdíjbiztosításra befizetett összeg 20%-ának, de legfeljebb 130 ezer forintnak a jóváírására van lehetőség. Az összeget a NAV a bevallás beérkezésétől számított 30 napon belül utalja át a biztosítónak. Nyilvánosságra hozta az UFO akták egy részét az Egyesült Államok Hadügyminisztériuma. A megmagyarázhatatlan jelenségekről szóló felvételek, dokumentumok a Pentagon honlapján érhetők el. Közöttük van például több az Apollo program űrrepülései közben rögzített különös videó, illetve számos a világ több országában felvett jelenség is. A Fehérház összegzésében hangsúlyozta, ezekre akkor sem és azóta sem találtak minden szakember számára elfogadható magyarázatot. Így arra sem tudnak választ adni, léteznek-e a földön kívüliek. A magyar buszgyártás legendáit mutatják be a hétvégén Tapolcán, 9. alkalommal rendezik meg a nemzetközi Ikarusz találkozót. Részletek Bordes Krisztián főszervezőtől.
2: Az autóbuszok száma 70 fölött van, magyar magántulajdonban lévő, illetve a külföldi buszok. Lesz Lengyelországból, Németországból több busz jön, illetve várunk még Szlovákiából. Szokásos városi nosztalgia járatok, 55-ös Ikarusok lesznek, 5 darab faros Ikarusz, egy 311-es Ikarusz. Elvonulunk ugye a Káli-medencébe 70-75 busszal egy órás túrára.
1: Összeszólalkozás volt, nem verekedés, ezt állítja a Real Madrid futballistája. Federico Valverde közösségi oldalán közölte, senki nem ütötte meg őt, csupán vitatkozott egyik csapattársával az öltözőben, és eközben véletlenül nekiesett egy asztalnak. Fejsérülést szenvedett, kórházba vitték, legalább 10 napig pihennie kell. Szinte mindenki más úgy tudja, Tchouaménivel feszültek egymásnak, és elcsattant legalább egy pofon. A Real Madrid fegyelmi eljárást indított az ügyben. Éjszaka egy vastagabb felhőréteg borítja be az országot, ám esőt nem hoz. Hajnalban 7 és 13 fok között alakul a hőmérséklet. A folytatásban elvonulnak a felhők, alapvetően kellemes napos idő valószínű. A Dunántúl nyugati részén, illetve északkeleten előfordulhat egy-egy zápor, esetleg zivatar. Ahol elered, ott megerősödik a szél. 21-27 fok jelentheti a csúcsot szombaton. A vasárnap is ezt ígéri, de már 24-28 fokkal.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
3: De most nem tudom ezt, hogy darabos anyukákat kell ezen átküldeni, vagy ez olyan eszköz, amit csak anyukák használhatnak. Tehát, hogy mama szita ezt.
4: Figyelj, menj haza aludni.
3: Hangya vagyok, hello.

0: A legjobb zenék mixben. Ez a Night Shift a Best FM-en.
1: Szóval erre a vonatra felülve, hogy elkezdted a műsort.
2: Igen, bocsánat, igen, csak tehát, hogy a hangyaféle szarszó viccek kedről átültetve. Igen,
1: szóval, hogy akkor politikailag korrekten ő Szenyor Rita.
2: Szenyor Rita. Nem tudom, akik jártak Tájföldön meg ilyenek, ők láttak már ilyen Szenyor Ritákat. Én általában ezt azt szoktam mondani, hogy vagy Szenyor Rita, tehát, hogy egy ilyen kellemetlen attitűddel rendelkező hölgy. Véletlenül se összekeverendő a mi Majoros Ritánkkal, ugye, aki délutánonként vezet műsort. Na, tényleg elvicceltük itt az elejét. Hip-hop és R&B. Igen, mert hogy ezt szóltunk múlt szombaton, hogy a mai Night Shift Extra-ban Slim Fit fog majd szolgáltat teljesíteni, úgyhogy éppen ezért hoztuk most egy nappal előrébb a szombati életérzést. Szóval hip-hop és R&B.
1: S hoztam hálózsákot.
2: Jó van akkor.

Best FM a legjobb zenék. 25 novemberre után idén márciusban is egy elképesztő koncertet hozott tető alá Crystal Waters. Robin S-szel, Sissy Penistonnal, Barbara Tuckerrel, Ultra Nathéval, Inaya Day-jel, Byron Stingley-vel és Dwayne Hardennel együtt a legnagyobb ezredfordulós house klasszikusokat adták elő élőben szimfonikus zenekar kíséretében. Nagyon-nagyon remélem, hogy ez csak nem egy ilyen évente egyszerű és mondhatni megismételhetetlen koncertsorozat lesz majd. 100% Pure Love, jön Crystal Waters, itt a Best FM.

0: Night Shift a Best FM-en. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Középiskolai felvételi indul a rendkívüli eljárás. Csak nem 2000 mentős díjaztak országszerte. Magára hagyta gyermekeit, elítélték a gondatlan anyát. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. Több mint 89 ezer diák felvételizett idén a középiskolákba, ma járt le a határidő, az intézményeknek már értesíteniük kellett a tanulókat arról, hová vették fel őket. Aki sehová sem került be, az a rendkívüli felvételi eljárásban bízhat, ez hétfőn startol. Az Oktatási Hivatal honlapján, az oktatás.hu oldalon keresőprogram segíti a meghirdetett férőhelyek áttekintését. Elindult a Bringázza suliba tavaszi kampánya. A kezdeményezés célja, hogy minél többen menjenek kerékpárral iskolába. A tapasztalatok szerint egyébként, aki sportosan érkezik, jobban bírja a tanórákat. Balogh Gábort, a Magyar Diák Sport Szövetség elnökét kérdeztük.
2: 200 iskola jelentkezhetett az iskolások náluk, itt 50 ezer gyerekről beszélünk egyébként, vagy kerékpárral, vagy akár mondjuk rollerrel járjanak iskolába. Hogyha ezeket ők megteszik, akkor gyakorlatilag onnantól az iskolának csak egy beszámolót kell készíteniük részünkre, és ezért ők kapnak tőlünk sportszer eszközvásárlási utalványt. Most 200 iskola, és lesz további 200 iskolának lehetőség ősszel is csatlakozni, itt ugye új iskolákat várunk majd.
1: Mintegy 2,3 millió beteget látnak el évente a mentők. A szervezet mára nemzetközileg is egyedülálló 256 állomásból és 204 ügyeleti pontból álló hálózattá fejlődött, közölte a szolgálat a közelgő mentők napja alkalmából. Az OMS vasárnap ünnepli megalakulásának 78. a hazai szervezet életmentés megkezdésének 139. évfordulóját. Országszerte csak nem 2000 elismerést adtak át a munkatársaknak a jeles alkalomhoz időzítve. Egy év 8 hónapos felfüggesztett szabadságvesztésre ítéltek egy nőt, aki magára hagyta 4 gyermekét a forróságban. 2 éve júliusban történt mindez Miskolc belvárosában, egy plazmaközpontba ment be, miközben a kicsik legalább 1 órán át vártak rá a kánikulában víz és felügyelet nélkül. A legnagyobb 9 éves, a legkisebb 20 hónapos volt akkor. Egy járókelő figyelt fel rájuk és értesítette a rendőrséget. Éjszaka egy vastagabb felhőréteg borítja be az országot, ám esőt nem hoz. Hajnalban 7 és 13 fok között alakul a hőmérséklet. A folytatásban elvonulnak a felhők, alapvetően kellemes napos idő valószínű. A Dunántúl nyugati részén, illetve északkeleten előfordulhat egy-egy zápor, esetleg zivatar. Ahol elered, ott megerősödik a szél. 21-27 fok jelentheti a csúcsot szombaton. A vasárnap is ezt ígéri, de már 24-28 fokkal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: Régen volt olyan a diszkó, hogy lassúzós blokk. Hát ha most ilyen komplett hosszú blokk nem is lesz, de azért jó párszor lehet majd egy picit így szerelmesen billegni. A másikkal For the Cause, Ain't No Sunshine, Craig David, Walking Away, illetve All For One, I Swear. Na meg a sor legelején is. Busta Rhymes, Mariah Carey, I Know What You Want.
0: Ez a Night Shift a Best

Best FM, a legjobb zenék, filmforgatás van a 6. kerületben, úgyhogy éppen ezért nem lehet majd autóval közlekedni, mert hogy lezárják majd a Terész körút bizonyos szakaszát ma éjfélig, illetve holnap egész nap a nyugati téri parkoló lesz majd forgatási helyszín, szóval arrafelé autóval egyáltalán nem lehet majd közlekedni.

Ezt a legjobb zenéket, hát ha már itt megénekeltek az elmúlt percekben a csillagokat, az eget, most meg a napsütést, nem tehetem meg, hogy nem mondok pár szót az időjárásról. Remek lesz. Tényleg így tudom összefoglalni a szombatot és a vasárnapot is. 27 fokos nappali maximum, sőt szombaton még extrém magas UVB sugárzással is számolni kell.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Háromnapos tűzszünet jön az orosz-ukrán háborúban. Megnyitott UFO-akták egyelőre marad a rejtély, úszó drograktárra bukkantak a spanyol rendőrök. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. Holnaptól kezdődően háromnapos tűzszünetet jelentett be Ukrajna és Oroszország között az amerikai elnök. Donald Trump szerint a fegyvernyugvás hétfőig tart. Közölte azt is, hogy a két ország ezer-ezer hadifoglyot is kicserél. Az államfő közösségi oldalán hozzátette, idézem, reméljük, hogy mindez kezdete lesz egy nagyon hosszú, gyilkos és nehéz háború végének. Nyilvánosságra hozta az UFO-akták egy részét az Egyesült Államok Hadügyminisztériuma. A megmagyarázhatatlan jelenségekről szóló felvételek, dokumentumok a Pentagon honlapján érhetők el. Közöttük van például több az Apollo program űrrepülései közben rögzített különös videó, illetve számos a világ több országában felvett jelenség is. A Fehérház összegzésében hangsúlyozta, ezekre akkor sem és azóta sem találtak minden szakember számára elfogadható magyarázatot, így arra sem tudnak választ adni, léteznek-e a földön kívüliek. A magyar buszgyártás legendáit mutatják be a hétvégén Tapolcán, 9. alkalommal rendezik meg a nemzetközi Ikarusz találkozót. Részletek Bordes Krisztián főszervezőtől.
2: Az autóbuszok száma 70 fölött van, magyar magántulajdonban lévő, illetve a külföldi buszok. Lesz Lengyelországból, Németországból több busz jön, illetve várok még Szlovákiából. Szokásos városi nosztalgia járatok, 55-ös Ikaruszok lesznek, 5 darab faros Ikarusz, egy 311-es Ikarusz, elvonulunk ugye a Káli-medencébe 70-75 busszal egy órás túrára.
1: Rekordmennyiségű több mint 30 tonna kokaint foglaltak le a spanyol kommandósok. Az Atlanti óceánon tartóztattak fel egy teherhajót, ennek rakterében volt a 290 milliárd forintot érő anyag. 6 ember őrizte a szállítmányt, de esélyük sem volt az elitegység ellen, azonnal letették a fegyvert. A nyomozók szerint a hajó volt a nemzetközi drogmafia egyik logisztikai központja. Onnan látták el az egyes európai országokban működő csoportokat tiltott szerrel. 24-28 fok, sok napsütés, ez vár ránk a hétvégén, mondom a részleteket. Éjszaka egy vastagabb felhőréteg borítja be az országot, ám esőt nem hoz. Hajnalban 7 és 13 fok között alakul a hőmérséklet. A folytatásban elvonulnak a felhők, alapvetően kellemes napos idő valószínű. A Dunántúl nyugati részén, illetve északkeleten előfordulhat egy-egy zápor, esetleg zivatar. Ahol elered, ott megerősödik a szél. 21-27 fok jelentheti a csúcsot szombaton. A vasárnap is ezt ígéri, de már 24-28 fokkal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Név alapján, illetve a nevének hangzása alapján Mauro Picotto az egyetlen, akiről nagy biztonsággal ki tudjuk jelenteni, hogy olasz származású. Bocsánat, Mauro Picotto. De azért lesz még itt két olasz formáció ebben az órában. A Black Machine jön majd a Howie G-vel, a Two Black, pedig a Babes of Love-val, Vanessa Carlton és a Thousand Miles után.
3: Ez a Night Shift a Best

0: A legjobb zenék. A legjobb zenék.
1: Mikor a tóban fürdünk, mesztelen, mikor a kezed óra.

FM a legjobb zenék sikén saját karrierjének indulását első kislemezének megjelenésétől az 1996-os Offshore-tól számítja, ami azt jelenti, hogy igen, idén ünnepli 30. évfordulóját DJ-ként és producerként, és ezt egy nagyszabású show-val fogja majd augusztus végén megünnepelni a londoni Royal Festival Hall-ban, ahol természetesen a legnagyobb sikén klasszikusok is felcsendülnek majd. Ez is jön a Love on the Run.

volt a címe annak a bulinak, amelynek keretein belül április 11-én a most érkező Mauro Picotto ismételten Budapesten pörgette élőben a lemezeket, és hát ha már legendák, akkor nyilván legendás dalok is pörögtek. Ez is, ami gyakorlatilag világsztárt csinált Mauro Picottóból. Érkezik a Komodo itt a Besten a legjobb zenék között.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best

Best FM a legjobb zenék. Azt teljesen értem, hogy miért rájuk esett a választás, hogy ők legyenek a Red Hot Chili Peppers előzenekar a Finnországban, de hogy kinek az ötlete volt az, hogy a Roxette közönségét ők melegítsék be. Érdekes. Jön a The Rasmus és az In The Shadows.

Best FM a legjobb zenék, három amazing című dalt is pörgetünk itt a Besten a 90-es és a 2000-es évek legnagyobb slágerei közül. A George Michael félét sajnos ugye már nem fogjuk tudni hallani élőben, ugyanez igaz az Aerosmith változatára sem, viszont Seal ezzel az amazinggel hamarosan jön Budapestre.

Esztefem a legjobb zenék, ahogy korábban említettem, jó idő lesz holnap, nagyon jó, 27 fokos nappali maximum és magas UVB-sugarzás, szóval a latin hangulat abszolút indokolt, ettől függetlenül természetesen holnap a Night Shift elején, ahogy minden szombaton 6 és 8 óra között hip-hopot és R&B-t fogunk majd pörgetni szombati rezidensünkkel, Slim Fittel, ez játszok mögött. Ennyi volt már a Night Shift, ennyi volt már a péntek, jön Junior Jack és az Esamba, én pedig megyek, jó éjszakát, nem sokára találkozunk.

0: FM-en. A legjobb zenék minden nap. Minden nap.
1: Van az úgy már néha, hogy nincs, ami felvidít, hogy nincs, aki átölel, hogy nincs, aki átsegít.

Night Shift-tel az éjszakába minden délután 6-tól a Best FM-en. Dog Child. Big Rock.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM.
1: Ül mellém, valamit mondok. Szomjas vagy, látom, egy üvegbort kibontok, figyelj.

0: Best FM. A legjobb zenék.
1: Lotfi Begi, Kollányi Zsuzsi, Dr. Béres és a régi nyelv.